Jó estét kívánok! Korsós Kinga énekével indult ma esti Táncházban című műsorunk, melyben a Rézeleje fanfárosok tavasszal megjelent Fúgamadár című albumát mutatom be önöknek. Hallhatnak majd egy beszélgetést is a zenekar két alapító tagjával, Udvardi Mártonnal és Antonovics Bencével, akik 2020-ban hozták létre a zenekart. A kezdetben öttagú csapat moldvai táncházas zenekarként indult, ma hatan alkotják a zenekart. Ahogy első bemutatkozó nagylemezükről írják, öröm és bánat, régi és új, tradicionális és modern. Ellentétek finom harmóniája a Rézeleje fanfárosok első nagylemeze a Fúgamadár. A zenekar 6 év együtt muzsikálása során kiérlelt hangja szólal meg a Csángóföld és tágabb környezetének lakodalmaiból, táncházaiból kiszűrődő dallamokon és saját szerzeményeiken keresztül, mely egyaránt alkalmas önfeledt szórakozáshoz és elmélyült zenehallgatáshoz. Nos, hogy ezek közül önöket melyik fogja meg, eldönthetik, ha meghallgatják ma esti Táncházban című műsorunkban a Rézeleje fanfárosok Fúgamadár című albumát. Erről most egy batuta szól.

0: a Rézeleje fanfárosok Fúga Madár című első albumáról Udvardi Mártont és Antonovics Bencét hallják.
1: 6 évet kellett várni arra, hogy megjelenjen az első lemeze, a Rézeleje fanfárosok zenekarnak.
2: Úgy indultunk, hogy moldvai táncházakba szerettünk volna zenélni, és időről időre jöttek olyan felkérések, ahol koncertet kértek tőlünk. Ez az igény találkozott azzal, hogy a zenekarban másfajta zenei irányultságból is vannak tagok, és elkezdtünk ötletelni, jöttek először balkándallamok, sajátos hangszerelés. Egyszerűen ennyi idő kellett ahhoz, hogy kiforjon a saját hangzásunk, hogy megtaláljuk a zenekarból jövő értékeket, és azokat ki tudjuk valahogyan domborítani. Így 6 év kellett ahhoz, hogy egy nagy lemeznyi anyag összejön, de már a kis lemezünkön, a beköszönőn ez már elkezdett formát ölteni.
1: Rézeleje fanfárosok, ebből következnek a hangszerek. Hány tagú most a zenekar?
3: Jelenleg 6-an zenélünk a Rézelejében. Az egész az onnan indult, hogy Udvardi Marcival mi közösen jártunk Bede Péter tanár úrhoz, a Fanfara Komplex a szakszofonosához, ő ugye egy alapember ebben a műfajban, és elkezdtünk együtt gyakorolni, illetve kértük Petyát, hogy ugyanazt tanítsa mind a kettőnknek, és így kezdtünk magunk mellé zenészeket gyűjteni. Voltunk 5 tagúak, voltunk 7 tagúak is, most jelenleg 6-an vagyunk.
1: Ezek között van igazi komoly, nagynevű jazzzenész például, az Ütős Gerő Tamás. Van egy kobzos, aki énekel, egy hölgy, akinek nem lehet könnyű a sorsa a rengeteg fúvós között.
2: Igen, ő Korsós Kinga. Kerültünk olyan szituációba, ahol mondjuk menetzenélés volt, ott próbáltuk tartani magunkat ahhoz, hogy lehalkulunk a kobozhoz, és ez általában több, de leginkább kevesebb sikerrel jött össze, úgyhogy az az optimális helyzet, hogyha van hangosítás. Ha valaki meglát egy baseball sapkát a zenekarba, akkor ő Berecki Bálint, aki a baritonkürtöt fújja, de ő fújt már harsonát, tenorkürtöt, eufóniumot, sok hangszer átment a kezei alatt a zenekar működésében. Bence altszaxofonon játszik, én trombitálok, és akkor van Szabó Levente még, aki harmonikázik, és Gerő Tami pedig egy saját fejlesztésű, úgy mondjuk, hogy moldvai dobszerkon játszik, mert hogy tapan van benne.
3: Kiskeretes lábdob, régen 2 tapannal jár, de azt nagyon nehéz berakni az autóba, azért így is hosszított T4-essel járjuk a világot, és teli tudjuk pakolni plafonig. A dobosok mindig megállnak egy percre elcsodálkozni, nem csak azon egyébként, hogy hogy rakta össze, hanem aztán, hogy használja, az külön megér egy előadást.
2: Bence, Kinga és Levi, ők a népzene felől érkeztek a zenekarba. A kürtösünk tínédzserként tudom, hogy furujázgatott meg kavalozott, de hát beatzenét is hallgatott, harsonán tanult, szóval ő nagyon nyitott érdeklődésű valaki, és ő is mondjuk a népzene szeretetével érkezett. Gerő Tomi nevét talán nem kell bemutatni, tehát nem tudom, 30 hány éve a Bartók Konziba a jazz dobtanár. Amíg a Lisztre jártam, jazz trombita szakra, közben álmodoztam arról, hogy de jó lenne népzenét fújni. Na de mit fújjak én trombitán népzenét, és akkor egyszer a Petyához fölmentem, és akkor vette elő azokat a bakeliteket, népviseletbe egy hegedűs áll a mezőn, és ő húzta elő, hogy trombitásokkal ugyanígy. És ez Románia. Trombitával sokkal több keresnivalón van a Balkán országokban, akár délre megyünk, akár keletre, akár Bulgáriába, vagy bármerre. Ez izgatott, hogy oké, hogyha itthon már szakszira átrakják, és lehet népi dallamokat, tehát nem azt mondom, hogy autentikus népzenét, de népi dallamokat játszani, akkor miért ne játszak? És igazából így került a furúja a kezembe. Hamar rájöttem arra, hogy trombitával hülyéskedhetek, hogy átrakjak dolgokat, de ahhoz kell, ami egy olyan eszköz, ami viszont autentikus hangszer, és azon kapom magam, hogy furujázok, akkor azt érzem, hogy így most valahogy így a helyemen vagyok, és van időm magamra.
1: Azt hiszem, hogy ez nagyon inspiráló lehet, hogyha különböző stílusból érkező zenészek vannak együtt. És az is nagyon jó, hogy tulajdonképpen buli zenekarnak indult a csapat. Tehát meg kell fogni a közönséget, meg tudják a zenészek azt, hogy mi működik, hogyan működik a zenekar és a zenéjük.
3: Táncházas zenekarként indultunk, viszont én érzek egyfajta kettős irányt így a zenekaron belül is, hogy vannak azok a tagok, akik inkább a táncházas, meg ezt a buli zenekarnak nevezett hangulatot akarják csinálni, én is inkább ezt képviselem, és ugye a zenekarnak meg vannak olyan tagjai, akik meg sokkal inkább az ilyen elmélyült zenehallgatóknak találnak ki nagyon izgalmas zenei megoldásokat. Ez már a beköszönőn is megmutatkozott, de a mostani lemezünkön, a Fugamadárban ott már rátaláltunk arra a hangunkra, amiben még ezekben az ilyen szórakoztató, játékos dallamokban is átgondolt és komplexebb harmónia menet és átgondolt zenei szerkesztés van, ami egyaránt csemege lehet a szórakozni vágyóknak és az elmélyült zenehallgatóknak is. már sokkal bátrabban bántunk a saját szerzeményekkel. 3 teljesen saját szám került föl erre a lemezre, és hát van olyan dal is, aminek a hangszerelése teljesen egyedi, és már nem csak a népzenei gondolkozásban gyökerezik. Több közreműködő is van a lemezen, Békési Lacát visszahívtuk erre a lemezre, és az egyik dalt azt ő jegyzi, ő is játszik benne. Balog Melinda, aki énekel, Jon Kurtán cimbalmos játszik Marcinak a szerzeményében, egy hóradallamban, és ugyanebben a hóradallamban Marci kislánya is énekel.
1: Mennyire szentségtörés hozzányúlni egy népdalhoz?
3: Nem gondolom szentségtörésnek egyáltalán, viszont egy nagyon vékony jég. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy ezt itt Magyarországon kevesen csinálják jól. Miközben például Romániában, de akár a balkáni országokban is az látszik, hogy valahogy szervesen folytatódott a népzene a popzenében, ugyanazokat a dallamokat, ugyanazokat a skálákat, ugyanazt a hangzásvilágot egyszerűen csak átemelték, felgyorsították, megharmonizálták, megpoposították. Technikailag magas színvonalú, már mint hogy hangszeres technikailag magas színvonalú könnyű zene fejlődött ki belőle. Szerintem ez egy nagyon nehéz feladat, lehet, hogy abból is adódik, hogy mondjuk a Balkánon játszanak olyan skálákon, amit ha bárhogy lejátszik az ember, az nagyon vagányú hangzik, és akkor egy ilyen pentaton skálával már azért nehezebb bánni. A zene, amit én játszok, és ez az én véleményem, és ebben a zenekarnak sem egységes a véleménye, én úgy tekintek erre, hogy ez nem népzene. Tehát népi dallamokat játszunk, de elég szabad kezelésben. Azt azért szeretném kiemelni, hogy a moldvai csángó zenei világból indulunk ki, és ennek a környéknek a zenéjét játszunk, de nem ezt az erdélyi, meg kis magyarországi klasszikus pentaton népat kezelésben. Azt azért szeretném kiemelni, hogy a moldvai csángó zenei világból indulunk ki, és ennek a környéknek a zenéjét játszuk, de nem ezt az erdélyi, meg kis magyarországi klasszikus pentaton népdalokat. Ez a zenei kultúra, ez ugye nagyon hosszú ideje együtt él a román etnikumban, a helyi zsidósággal, a helyi cigánysággal, a balkáni országok népeivel, főleg bolgár hatás érzékelhető erősen. Tehát az elmúlt évszázadok alatt a moldvai zene az egészen más úton fejlődött, mint az erdélyi, vagy a kis magyarországi zene, és mára aztán főleg összekeveredik az egész, tehát hogyha kimegyünk Csángóföldre, és elmegyünk a hétvégén egy kocsmába, vagy egy bálba, akkor általában azt látjuk, hogy egy szintetizátor és egy szakszofon, hogyha van több pénz, akkor nyilván egy nagyobb zenekar, de egy ilyesmi hangszerelésben vegyesen játszik olyan dallamokat, amik datálhatóan régi dallamok, olyan dallamokat, amik a román Elektra Recordsos műzenei kiadványokból származik, és visszatanulják, tehát van egy nagyon nagy fokú keveredés azon a területen, ahonnan ezek a dallamok származnak. És mi meg ugye még hozzátesszük a saját gondolatainkat, a saját frazírunkat, a saját ötleteinket. Igazából ezt a zenekart nem hívják oda, ahol nagyon vaskalapos, autentikus követelmények vannak, hanem ezt a zenekart olyan helyekre hívják, ahol úgy állnak a csángó zenéhez, ahogy ez a zenekar is hozzááll a csángó zenéhez.
1: Miért pont Fugamadár? A Rézeleje fanfárosok, abban is van egy csavar, egy kis fricska, de hát a fugamadár az egy nem létező madár.
2: Maga ez a szókapcsolat, hogy fugamadár, szerintem Bence szájából hangzott el először, és ő bánja a legjobban ezt azóta, hogy ezt valaki mondta a száján. Ez egy munkacím igazából, az egyik egyébként a lemezen szereplő összeállításnak a címe lett. Szól a fülemüle, ez a szövege. Valaki folyton tévesztett, szerintem a kürtösünk mondta, hogy játsszuk a fügemadarat, mert hogy ilyen dal is van. Egyébként egy cigány virasztó dallammal indul, és van benne egy szekvenciás hóra, hogy így hívjuk, egy ilyen barokkos szekvencia van benne, és akkor én talán egyszer bedobtam, hogy ez olyan, mint valami barokk zene, és hogy ilyen fúgaszerű az egész. Jött, hogy fülemüle, fügemadár, Fúgamadár, és ez így ráragadt, és ezt megszerett az egész zenekar, és onnantól kezdve ezt Fúgamadárnak hívjuk ezt a dalt, és akkor eljött a pillanat, hogy mi legyen a lemez címe, és mondtam, hogy hát már megvan, hogy ez legyen Fúgamadár.
1: Akkor a Rézeleje fanfárosok nevet is bontsuk ki egy kicsit, mert nagyon jól tudjuk, hogy a rézeleje az, amit muszáj kiönteni, mert mérgező.
3: Igen, ez is egy hosszú címadási folyamat eredménye. Ugye sok részből készült hangszer van, bár ezek nem részfúvósok mind, akkor még két szaxofon volt, Békés Ilacza szintén velünk játszott folyamatosan, aki egyébként játszik ezen a lemezen.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, azért, mert egy fúvós hangszer fémből van, az még nem jelenti azt, hogy részfúvós lenne. Ugye az a bizonyos nád, az a síp, ami megszólaltatja a hangszert, az dönti el, hogy részfúvós vagy fafúvós hangszer. De térjünk vissza a rész elejére.
3: Így igaz,

0: Tehát elég sok rézanyag volt a zenekaron belül. Ugye az elején egy ilyen zenekar az még elég karcosan játszik, és akkor benne volt az is, hogy egy kicsit karcos, zagyos, önkritikus szójátékként indult, és aztán megtartottuk. Ugye sokáig rézelejeként mentünk, utána Marci tapasztotta hozzá ezt a fanfárosokat, mert sokszor így mondtuk, meg így hivatkoztak ránk, de hogy akkor már hozzáraktuk a nevéhez hivatalosan is a zenekarnak, már ha van ilyen, hogy hivatalos neve van egy zenekarnak.
1: Május elején jelenik meg kézzelfogható formában is az album.
2: Egyrészt szervezőknek a szemébe az, hogyha van egy fizikai példány, amit oda tud adni az ember, az egyszerűen egy alapnívót jelképez egy zenekarnál. Az is nagyon jó, hogy egy jól eltalált vizualitás hozzá tud kapcsolódni egy zenei anyaghoz, úgyhogy CD-vel készülünk. Elkezdett körvonalazódni egy belföldi turné, és a lemezbemutató az pedig Budapesten lesz, a Három Hollóban, május elején.
1: Táncházban című műsorunkban Antonovics Bencét és Udvardi Mártont, a Rézeleje fanfárosok alapítóit hallották Fóga Madár című albumuk megszületéséről. Most következzen a lemez címadó dala, melyről az előbbi beszélgetésben is hallottak, s aztán a Marasztaló csocsek, melybe beleolvad egy Manele jellegű szám, egy szerb és egy román dallam összedolgozása.

A Rézeleje fanfárosok Fúgamadár címmel most tavasszal megjelent albumának következő kompozíciói a Lulujé, a Kecskeszemű és a Kiskutyám.

A moldvai csángó dallamokat, valamint a Kárpát-medence és a Balkán dalait feldolgozó, illetve saját szerzeményeket is felmutató Rézeleje fanfárosok Fúgamadár című első lemezéről még két szám várja, hogy lejátsszuk Táncházban című műsorunkban. Ezek az Anyósom szerbája és az Este a Guzsajasban.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházba című műsorunkban a 2020-ban alakult Rézeleje fanfárosok első nagylemezét játszottam le önöknek, melynek címe Fógamadár. Maradva még ebben a zenei világban, Unger Balázs és a Galga zenekar közös felvétele zárja ma esti népzenei összeállításunkat, egy moldvai dedoj, hora és szörba. Előtte szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Ne feledjék, holnap este 8 óra 4 perckor ismét egy órányi népzenével várom önöket. A koránkelők ma esti adásunk ismétlését hajnali 2 órakor hallhatják újra, de aki arról is lemaradna, keresse a Dankó Rádió összes műsorát a Media Click oldalán. Thank you.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 2026. júliusában is ellátogattunk a Művészetek Völgyébe, ahol az egyetemi udvar látogatóit és fellépőit kérdeztük. A népzenészek kezdeményezésére megvalósult esemény immár negyedszer várta vendégeit. Folyamatosan fejlődő programstruktúrával és környezettel, valamint újabb partnerintézményekkel. Beszélgető partnerünk Korbeli Enikő, népi énekes.
2: A Népzenei Nyomozó Iroda 547. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: Taján Dörögdről jelentkezünk, az egyetemi udvarról. Beszélgető partnerem egy ifjú népzenész, bemutatkoznál?
1: Sziasztok, Korbeli Enikő vagyok, a Népzene Akadémia 4. éves hallgatója, népi énekművész tanár, népzene elmélet tanárszakon.
0: Jó volt ez az elszórás, mert azt mondtad, hogy Népzene Akadémia. Hányadszor vagy itt az egyetemi udvarban?
1: 4. alkalommal vagyok itt az egyetemi udvaron.
0: Tehát akkor már legelső egyetemi udvaron is itt voltál.
1: Igen, akkor még nem voltam zakos, ismerősök által jöttem.
0: De láttad, hogy milyen lesz, amikor zakos
1: igen,
0: leszel.
1: Igen, nagyon szívesen jöttem, és azt hiszem pont itt a buszmegállóban kaptam az SMS-t arról, hogy felvettek.
0: Akkor ez egy ikonikus hely minden
1: abszolút,
0: szempontból.
1: Abszolút, abszolút.
0: Fellépőként, vagy csak látogatóként vagy itt?
1: A bátyámmal duóztunk, a Korbeli Testvérek formációval.
0: Milyen zenét játszottok ebben a duóban?
1: A repertoárunkban saját népzenei feldolgozások is szerepelnek, emellett könnyű zenét is feldolgozunk, meg jazz standardeket, szóval mindenféle műfajt szeretünk.
0: Akkor ez egy nagyon-nagyon vegyes repertoár.
1: Abszolút, ő jazzgitáros, én népénekes vagyok, de én is próbálkozom a jazz énekléssel, ő pedig a népzenével.
0: Milyen fogadtatás volt itt az udvarban?
1: Szerintem az udvar hangulatához abszolút illett, több visszajelzés is érkezett, hogy jó hangulatú koncertet adtunk, még Sebő Ferencről is megemlékeztünk.
0: Ugye az osztálytársaiddal, tanáraiddal az intézményes oktatás keretén belül hónapokig össze vagy zárva, és mégiscsak találkoztok itt az egyetemi udvarban nyáron. Ez jó kiegészíti az intézményes oktatás hivatalos kereteit? Mit gondolsz?
1: Abszolút, én nagyon örülök, hogyha találkozhatok az iskolán kívül is a barátokkal, osztálytársakkal, évfolyamtársakkal és tanárokkal.
0: És kitart ez az élmény szeptemberig, vagy szeptemberben folytatódik?
1: Hát ilyenkor örülök, hogy nyár van, de egyre inkább várom a szeptembert, hogy újra elkezdhetjük a közös munkát.

0: És végül egy nem várt kérdés, egy gondolatkísérlet. 2036-ban lesz a 11. egyetemi udvar. Mit üzensz az akkori hallgatóknak és az udvar látogatóinak?
1: 36-ban? Hát akkor nem mondom el, hogy hány éves leszek, de valószínűleg ugyanekkor a lelkesedéssel fogok idejönni. Lehet, hogy a saját családommal és leendő gyerekeimmel. Remélem, hogy itt kapják meg az SMS-t, hogy járhatok a zeneakadémiára.

0: korbeli Enikővel beszélgettünk, valamint a Falcon 45 Kecskés című feldolgozását hallhatták. A Népzenei Nyomozó Iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

ha én gazdag lennék, négy lovas hintóval jár.

lenne a vegyár, mégsem leszek a császár katonám. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne a vegyár,

Pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

lassa, de simára rakassa, jön a babám, csikorog a csizmája. Mikor kezdtem a ládámat akkor lenni, édesanyám, akkor kezdett sihatni, édesanyám, ne siras, köszönöm a nevet.

0: végre meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Hull az esőn nagy a sár,

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Mozgatom a könnyeim, az a cári kötőjébe. Lehajtom a fejem, a barna babám lébe. Hullatom a könnyeim, az a cári kötőjébe. Ezt a csárdás kis kalapot, édes anyám.

újra. Isten tudja, Isten tudja, miről szól a pletyka. Minden esetre küldtek a vénasszonyok a padra, a padra.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, ír.

0: azt ingyen nem hagyják, a lapon, mert azt ingyen nem adják. Mert a gyertya a drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát, a lapon, olcsuk el hát a gyertyát. Házasodjunk, hajt, hajt, hajt!
1: Hajt, hajt, hajt!
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, hajt, hajt, hajt!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban. Napos, száraz idő várható. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Kis József. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét. 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnt. A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket. Erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását az új kormány jogállami keretek között hajtja végre, és ez időbe telik. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatáson az 5 meghívott közül 1 visszalépett. Így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. 3-szintes parkolóházat adtak át Mohácson. A csaknem 1,6 milliárd forintos állami támogatásból megvalósult létesítményt a korábbi kenyérgyár helyén alakították ki. A parkolóház 86 autó és 7 motorkerékpár befogadására alkalmas, belsejében pedig felvonókat, akadálymentes férőhelyeket, biztonsági kamerarendszert és elektromos autó töltőhelyeket is kialakítottak. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikaruszt lehet megnézni, egy részükkel pedig nosztalgia körjáratokon lehet ismerkedni. A péntektől vasárnapig tartó eseményen egyebek között kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kis autópálya építés is várja a gyerekeket. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt, a keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 28-34, este 17-27 fok között alakul.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy új nap 2026. augusztus 27-e csütörtök kezdetén, lassan 7 perccel 6 óra után, Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő és Gorsás Gábor hangmérnök. 10 óráig töltsük együtt a reggelt, igyekszünk mindenből a legjobbat nyújtani a világ legkedvesebb hallgatóinak, információból és természetesen muzsikából is. Lesz itt mindenféle változatos kínálat. Nézzük, hogy műfajonként mit ajánlhatok. Ebből az órából kezdjük a nótákkal. Hallod, Rózsám Katika énekli nem sokára ezt a Dankó Pista nótát Karcogi Nagy Zoltán. Esik eső, csendesen hallhatjuk Molnár Piroska előadásában ezt az andalgót. Kálmán Imre csárdás királynőjéből Fisú Mónika és Homonai Zsolt jóvoltából csendül fel a jól ismert részlet. A dal címe Emlékszel még? Természetesen örökzöldeket is játszom majd, például tematikus hétvégénk főszereplőjének gitárjátékával az LGT Rádió című dalát. Lesz majd némiképpen részletesebb időjárás előrejelzés a következő egy-két napra. Köszöntjük a névnaposokat, a híres születésnaposokról egy rövid összeállítást készítek az óra második felében, hamarosan pedig történelmi visszatekintésünk következik. Vajon milyen érdekes, fontos események köthetők augusztus 27-éhez az elmúlt századokban? Elsőként Szóka Júlia énekel a nóta címe. Egy nap a házunkra szállt a gólya, a kíséretet Tordai Zoltán és zenekara adja. Kérem, hogy tartsanak ma is velem. Ígérem, nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

0: perccel múlt negyed hét. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 410-ben esett ezen a napon, hogy a vizigótok 3 nap után abba hagyták Róma kifosztását. Természetesen ezt nem önszántukból tették, hanem rájuk kényszerítette az éhínség, ami kitört Rómában, és új élelemforrást akartak találni Dél-Itáliában, Szicíliában, meg Észak-Afrikában. Szintén augusztus 27-én szállt fel Párizsban az első hidrogéngázzal töltött, sejemmel és gumival bevont léggömb 1783-ban. Egy francia fizikus szállt fel vele, Jacques-Alexandre César Charles-nak hívták az urat. A Tisza szabályozása a Szabolcs-megyei Dobnál, illetve a Borsod-megyei Szederkénynél 1846-ban kezdődött ezen a napon. Az Indonézia-szigetvilágban pedig 1883-ban tört ki, majd felrobbant a Krakatau vulkán, ez évekig hatással volt földünk éghajlatára, és több mint 35 ezer ember halálát okozta ez a katasztrófa. Bíró Lajos kutató, néprajzi gyűjtő 1902-ben ezen a napon érkezett vissza Budapestre, 1895-ben, tehát 7 évvel korábban indult el, 6 éves dél-ázsiai felfedező útjára. Két francia író, Romain Rolland és Henri Barbusse 1932-ben kezdeményezte, hogy jöjjön létre egy háború ellenes konferencia, ez meg is kezdődött akkor Amsterdamban. Még egy szörnyű történelmi emlék, hogy 41-ben mintegy 15-16 ezer Magyarországról kitoloncolt zsidót mészároltak le a Szovjetunióban, Ukrajnában a Kamenec-Podolszki környéki mészárlásról van szó. A Guinness Rekordok könyvének első kiadása 55-ben jelent meg ezen a napon, míg az első önkiszolgáló bolt Budapesten a Bem József és a Mártírok útja a Margit körút sarkán, ugye ez az a kanyar, ahol a Szélkámán tér felől érkezve lekanyarodunk a Margit híd felé. Nos, 55-ben nyílt meg az első önkiszolgáló bolt itt, ma is valamilyen diszkont áruház van a helyén. Szintén augusztus 27-én kiáltotta ki a Moldovai Köztársaság függetlenségét 1991-ben, azóta ez az ország nemzeti ünnepe. 2023-ban pedig ezen alapon ért véget a 19. szabadtéri atlétikai világbajnokság Budapesten. Magyarország ekkor adott először otthont a 195 ország több mint 2000 sportolója részvételével megtartott rangos eseménynek. Térjünk vissza a jelenbe, Solti Károly előadásában hallgatjuk meg a következő nótát, a címe Valamikor úgy szerettem a virágot. Olá Kálmán és zenekar a kísérj, jó reggelt!

0: Igazi hullámvasút lesz az időjárásunk, ha lehet ezt mondani, a következő néhány napban. Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Tovább melegszik az idő, holnap már akár 34 vagy annál is több fok lehet. Aztán szombaton hidegfront érkezik, és elkezd szépen lassan visszahűlni a hőmérséklet. Ma sok napsütésre van kilátás az ország nagy részén, viszont én úgy terveztem, hogy nem lesz ma motoros idő itt a főváros környékén, mert azért az itt-ott időnként megjelenő felhőkből csapadék jöhet. Északon alakulhat ki némi zápor, zivatar, a Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi a szelet kísérhetik majd élénk széllökések. Délutánra már 28 és 34 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk ma augusztus 27-én, amikor Cézár, Gazsó, Gibárt és Víja nevű kedves hallgatóink mellett a Gáspárok ünnepelnek, utóbbiak a főnévnaposok. Bizonytalan eredetű a Gáspár név, ugye a három napkeleti bölcs egyikének lehetett a neve, de a Szentírásban ez a név nem szerepel, csak a 6. században bukkant fel. Van, aki azt mondja, hogy perzsa eredetű, ebben az esetben kincset megőrzőnek vagy kincstárnoknak lehetne fordítani. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Egy másik ünnepelt, nemrégiben ünnepelte 75. születésnapját az LGT gitáros, a James, vagy másoknak Indián, Karácsony János tehát. Tematikus hétvégénken rengeteg interjú részletben ismerhetjük meg egy kicsit jobban a legendás gitáros. Most például a gyermekkorról, egészen konkrétan a székely gyökerekről beszél. Itt Pesten született és Óbudán töltött a gyerekkorát, de székely származású családba született. Hallgassuk most meg őt.
1: Ugye minden családnak megvan a maga története. És csak azon múlik, hogy az ember mennyire részletesen ismeri, vagy akarja ismerni, vagy mennyire, hogy mondjam, mélyen érinti, tehát érzelmileg mennyire kötődik az eseményekhez, mennyire érzi át azokat az eseményeket, amikor még nem volt ott, vagy amikor már ott volt. A kötődés az az, hogy édesapám az medeséri, nagymedeséri, az ugye Székely keresztúrtól van nem messze, édesanyám Marosvásárhely melletti Cserefalvi, ugye a Hétfalú Cserefalva. Onnan jöttek át, édesapám a háború alatt, ugye a hadsereggel, a visszavonulás alkalmával Bécs mellett esett fogságba. Itt ragadt, besorozták katonának, csak röviden. Anyai részéről, az anyai nagypapa, az meg 38-ban az egész nagy-nagy család, 12 gyermeke volt, meg a nagyszülők, és átjöttek Ercsibe, áttelepültek, átköltöztek. És itt találkoztak a fogságban édesapám a legidősebb nagybátyámmal, édesanyám legidősebb nagybátyám, és mikor konszolidálódott idézőjelbe a helyzet, akkor meglátogatta őket. Ez a rövid története ennek a résznek, hogy én hogy és miért pont Budapest. A rokonság fele, hogy úgy mondjam, akik ugye nem jöttek át időben, úgy eltűntek így a történelemben, lehet így fogalmazni.

Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az

0: 5 perc múlva 3:47, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort Hegellel. 1770-ben született ezen a napon a német idealizmus legnagyobb és legjelentősebb képviselője. Szintén augusztus 27-i születésű Szemere Bertalan, az első felelős magyar kormány belügyminisztere, 49-ben miniszterelnök volt, 1849-ben természetesen, 1812. augusztus 27-e az ő születésének napja. A torpedó feltalálója egy Lupis János nevű tengerésztiszt, 1813-ban született augusztus 27-én, 1845-ben pedig a magyaros szecessziós stílus megteremtője Lechner Ödön építész. Ha Kőbányán jár valaki, akkor ott a Szent László templom az ő nevét dicséri, de a Földtani Intézet, illetve a Pesti Postatakarék pénztár egykori épülete is, de Pozsonyban is vannak épületei, melyeket ő tervezett. Császár Imre színész nevét is meg kell említenünk, ő emellett színész pedagógus és műfordító is volt, a Nemzeti Színház örökös tagja, 1864-ben született ezen a napon. Karl Bosch, Nobel-díjas német kémikus, az ipari hidrogéngyártás kidolgozója, 1874-ben. Keserű Ferenc, olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó, 1903-ban született ezen a napon. Lyndon B. Johnson, amerikai politikus, a 36. elnöke volt az Egyesült Államoknak, 1908-ban. Rá 10 évre, 1918-ban pedig a Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító Mésző Dezső született. Galgóczi Erzsébet, Kossuth díjas írónk, 1930-ban. Honti László, Széchenyi díjas nyelvész, akadémikus pedig 43-ban látta meg a napvilágot, és ma ünnepel Gundel Takács Gábor is, neki is, és természetesen önöknek, kedves születésnaposok, nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. A következő részlet Kálmán Imre csárdás királynőjéből szóljon most önöknek. A dal címe Emlékszel még? Fisül Mónika és Homonnai Zsolt énekel.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nem sokára 7 óra kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, addig Faragó Judy István játsza a gigantikus Presley slágert, a Love Me Tendert, a Szeres Gyengéden című dalt. A következő zenei óra első felvétele pedig Csárdás a Vásárhelyi Híres Promenádon, Szigeti Eszter az előadó, Lakatos Miklós és zenekar kísér majd. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hegyi Barbara színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a teremtő által kapott egyedi hang, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire kritikusok egymás felé férjével, Zoránnal. Vasárnap Járai Máté színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy Törőcsik Mari unokájaként milyen bugyrot kapott Kossuth-díjas rokonától a színipálya megjárására, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy jelentette valaha szakmájában hátrányt a közismerten kendőzetlen őszintesége miatt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, augusztus 27-én csütörtökön, Gáspár és Mónika napján. Én Benyó Rita vagyok, esőre ma se számítsanak, marad a nyári meleg, és még szaharai homok is érkezhet, de a részletekről a krónikában hallhatnak.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Bártfai Kingát hallják, a bemondó Szlotta Judit. Először főbb híreink röviden.
6: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű.
5: Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban.
6: Napos meleg idő lesz.
5: Következnek a részletek. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, jelentette be tegnap este a miniszterelnök.
6: Magyar Péter közölte, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormány főköszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad.
5: Legalább 2 magyar állampolgár eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a Külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek.
6: A magyar diplomáciai képviselet felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak. A telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban több mint 160 ember vesztette életét. 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.
5: Megkezdte működését a Magyar Nemzeti Bank visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A grémium első ülésén elfogadta ügyrendjét és munkatervét. Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, céljuk kideríteni azt is, hogy a jegybank, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, valamint a kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakították ki a közérdekkel szembeni működésüket.
7: Szintén feladatunk a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben, mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszer szintű hiányosságokért és visszásságokért.
6: Tuzson Bence szerint emellett a munkaterv nem tartalmazza a feladatok tervszerű meghatározását. Felvetése ellenére a munkatervet a bizottság elfogadta. Hargitai János, a testület KDNP-s tagja azt kérte a bizottságtól, hogy keressék fel a jegybankot azzal összefüggésben, hogy a vizsgálandó ügyekben milyen kapcsolatban állt az Európai Központi Bankkal.
5: Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság.
6: Mojs Zoltán, a Mi Hazánk, Marti Zoltán, a KDNP és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra, a bizottság elnöke, önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani.
5: Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
6: Az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A hivatal elnöki közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan ma jelentik be, és a vezetőkről még a héten dönthet a parlament.
5: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése.
6: A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. A parlament megtárgyalja a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. Emellett a képviselők lefolytatják az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az áfa törvény módosításának általános vitáját is.
5: Felfüggesztették a munkát a debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki.
6: A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban a hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat.
5: A független vizsgálatok szerint nem történt fémszennyezés a Semcorp debreceni gyárában.
6: A kínai érdekeltségű üzem tevékenységét júniusban felfüggesztették a hatóságok, miután a korábbi vizsgálati eredmények szerint határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. A vállalat most közölte, 4 független, akkreditált laboratórium, 100 talajvíz és talajminta elemzése, sem az alumínium, sem a vizsgál további 12 fém esetében nem azonosított szennyezést.
5: A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket. Erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter.
6: Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek, a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, érthető, hogy sokan várják az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását, amit az új kormány jogállami keretek között hajt végre. Így a nyomozás, az esetleges vádemelés és büntetés kiszabás nem működhet egyik napról a másikra.
5: Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség sorozat előkészületei miatt, miután Hatházi Ákos azt írta, feljelentést tesz, ha nem vizsgálják ki a fénysó és a tűzijáték közbeszerzését.
6: A volt független parlamenti képviselő szerint a szervezéshez annak a Zelcsényi Lászlónak is köze volt, aki korábban a TISZA program szervezőjeként is dolgozott. A Hatházi által nyilvánosságra hozott levelezés címzetjei között szerepel Radnai Márk kormánybiztos is, aki úgy reagált, ő csak a kreatív koncepció kialakításában segített. A G7 írta meg, hogy az ünnepi produkciót egy olyan cég szervezte, amely már akkor elkezdte a felkészülést, amikor még ki sem írták a zárt pályázatot. A Mi Hazánk közben már a hatóságokhoz fordult az ügyben.
5: Szeptember 12-én lesz az idei Kötsei piknik. A találkozón Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is felszólal, jelentette be az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
6: Havasi Bertalan ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az esemény zárt körű, és az ott elhangzott beszédek sem lesznek nyilvánosak. A Köccsei Polgári Pikniket 2004 óta minden szeptemberben rendezi meg a Polgári Magyarországért Alapítvány.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Szerb válogatott szélsővel erősíthet a Ferencváros labdarúgó csapata, amely ma az Európa Liga Liga szakaszába kerülhet. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A szerb Mozart Sport beszámolója szerint szerda este orvosi vizsgálaton vett részt a Ferencváros labdarúgó csapatánál a Cseh Sparta Praha 28 éves, 17-szeres szerb válogatott szélsője, Veljko Birmančević. Az FTC-t csütörtök este 20 óra 30 perctől egy gólos előnyből várhatja a török Trabzonspor elleni Európa Liga selejtező visszavágóját. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik. A lengyelországi Poznányban szerdán elkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balogh Gergely és kajak 1-es 500, valamint 1000 méteren Csikós Zsóka jutott a fináléba. A kedvezőtlen időjárás miatt szerdán csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázó kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást ma rendezik. Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll az A csoportban, a B csoportban Szép Balázs a 10., míg a C csoportban Kolesár Mihály a 7. pozícióból várhatja a folytatást. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Közlekedés.
6: Egy műszaki hibás személyautó veszteg el az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a Herceghalom és a Bicske közötti szakaszon a terelésben. A 34-es kilométernél a külső sávot lezárták, már 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mize között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között a külső sávot lezárták, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv használható.
2: Időjárás.
6: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, eső nem lesz, a keleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. 4:08 lesz 4 perc múlva.
0: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Csütörtököt mondunk, 2026. augusztus 27-e van, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Egészségükre, hogyha éppen kávéznak, vagy teáznak, hallgassanak jó muzsikát. Hallhatják majd az Illéstől az Újra itt van című gigantikus 1969-es slágert. Az operettek közül Huszka Jenő Bülbabájából választottunk részletet, Mujkó nótáját, Kovács Szilárd adja elő, és természetesen szólnak majd nóták, a Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka Mozsár Imre előadásában, vagy a Ne várj örök boldogságra Rigó Jancsi énekel majd, elsőként pedig Komár László és a Halvány kék szemek. Jól ismert melódiái csendülnek fel. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot! Jó reggelt!

kölyökként, piramis rajongóként az ember azért nem annyira értette, hogy mitől is jó az a dal, aminek hihetetlen húzása, vonzása és sodrása volt, egész egyszerűen csak élvezte minden harmóniáját. Most már sokszor újra hallgatva azért meg kell látnunk a piramis dalok egészen egyedi és kifinomult felépítését. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Ott a 70-es évek végén, 80-as évek elején például a Szájfel magasra több volt egy egyszerű rockdalnál, szinte egy ilyen szokatlanul tiszta himnikus vallomásként szólalt meg. A szövege természetesen a bizalomról, a hitről, az egymásra utaltságról szól, és Révész Sándor egészen különleges földön túli hangján pedig az ember számára feledhetetlenné tette ezeket a pillanatokat. A dalnak több feldolgozása is készült, egy egészen különlegeset nyújtok át most önöknek. A Csináljuk a Fesztivált 2022-es évadában énekelte el a csodálatos Janzakat a Pesák Ádám közreműködésével. Hallgassuk meg most.

Egy nagyon fiatal község, Bélmegyer, Békés megyében, a Békési járásban találjuk. Békés Csabától északra, nagyjából 25 kilométerre. Természetföldrajzi szempontból pedig, ha megvizsgáljuk, akkor a Körösmenti sík északi peremén, a Kissárlét szomszédságában fekszik, alsóbrendű utakon tudjuk megközelíteni. Vasútvonal nem érinti a települést, a legközelebbi állomás nagyjából 12 kilométerre Vésztőn van. A vidék amúgy régóta lakott volt, a Megyer törzsbeliek lakták, nevét pedig fennmaradt írásos emlékek 1346-ban említették először, a Meger néven egy megyeri nevű nemes nevében, aki az írás szerint körös ladányban megsebesült. A mai település 1946-ban alakult, és természetesen épített öröksége is ennek megfelelően viszonylag fiatal. A katolikus temploma például 1996-ban épült, a Szent Olvasó Királynője templom, a református templom 1950-ben, bár már egy haranglábat 1925-ben állítottak. Nem messze Fáspusztán találjuk a Wenckheim kastélyt, ezt még Gróf Wenckheim Béla, egykori miniszterelnök építette a 19. század végén, Ybl Miklós tervei alapján, amúgy romantikus stílusban. A környék pedig egészen különleges kirándulásokra csábítja az ember, természetvédelmi terület, a Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozik a település határában. Természeti értékei pedig egészen különlegesek, a fátyolos nőszirom, a réti őszirózsa, a sziki kocsord is a védett növények közé tartozik, és egy nagyon különleges lepkefajta is él errefelé, a nagy sziki bagoly. Csapadékos időkben pedig a legelőkön megjelennek a bibicek is, az erdőben pedig egerészőv, holló és barna kánya is fészkel. A bélmegyeri bekötőút mellett pedig található egy megközelítőleg 250-300 éves különleges fehér fűzfa, öreg hölgyként is emlegetik, és innen már csak egy macskaugrás, Mezőberény, ahol különleges száraz tésztákat készítenek, de erről majd bővebben 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában hallhatnak bővebben. Viszont Mezőberénybe semmi

0: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
1: Nem jó, nem jó, minden este a kapuba kiállni. Nem jó, nem jó, minden este a leállni.

hejhaj, rabságomat, hejhaj, fogságomat jobban szívvel viselem. Csókolj te is, csókra csókolj, gyönyörű szép kedvesem. Hejhaj, rabságomat, hejhaj, fogságomat könnyebb szívvel viselem. Badacsonyi kék nyelűt, finom drága jó nedűt, itt a mester. Kilenc rajkó hegedűt, a kislány meg vele.

Jó reggel, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára jelentkezik népzenei nyomozóirodánk, Balogh Marian és Bolya Mátyás, addig a Magyar Rádió Esztrád zenekarának egy 1964-es felvételét játszom, Gyulai Gál János a karmester, a dal címe Római part. 8 órakor hírek, a következő zenei óra pedig a Vanaszera színe Réna című slágerrel indul, előadója Straud Dezső. Tartsanak továbbra is velem!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 2026. júliusában újra ellátogattunk a művészetek völgyébe, ahol az egyetemi udvar látogatóit és fellépőit kérdeztük. A negyedik éve megrendezett esemény folyamatosan fejlődő programstruktúrával és környezettel, valamint újabb partnerintézmények bevonásával készült az idei fesztiválra. Beszélgető partnerünk Karát Eszter énekes, óvodapedagógus.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 548. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: Hányadszor vagy itt az udvarban?
1: Az udvarban először, 17 éve voltam utoljára Kapolcson, és sajnos akkor is a tűzös mandula gyulladással az első este után haza kellett mennem. Úgyhogy most kicsit pótolom az utóbbi évek kimaradását.
0: Akkor ebben van egy ilyen komoly nosztalgia faktor is.
1: Ó, nagyon.
0: Miért pont az egyetemi udvarban jöttetek?
1: Délután összefutottam Gubinet Ákossal, aki földi, szintén zalai, és nagyon kedvesen beinvitált az egyetemi udvarba.
0: És milyen volt az első benyomás? Milyen volt a hangulat?
1: Nagyon kellemes, családias az egész légkör, és azt hiszem, hogy azért is kerültem a fesztiválokat már az utóbbi években, mert minden olyan nagyra nőtt, minden fesztivál akkora tömeget hoz, amire én abszolút nem vágyom. Talán ilyenek lehettek az első évek a Kapolcsi Művészetek Völgyében, mint amit itt ma megtapasztaltam az egyetemi udvarban. Fiatalok, egyetemisták, világ megváltó tervek, és nagyon nagy beszélgetéseken vagyunk túl a frissen végzett zene akadémistákkal. Aki szeretne egy Művészetek Völgye ősélményt, hogy milyen lehetett 35 évvel ezelőtt, az jöjjön el az egyetemi

0: Menj el érte! Nagyon nagy örömmel látom, hogy az iskola falain kívül is közösségé szerveződnek a fiatalok. Ezekben a kis közösségekben van a jövő. Ők valószínűleg egy életen át fognak ezekből a barátságokból, ezekből a közösségekből táplálkozni és építkezni.
1: És végül egy nem várt kérdés, egy gondolatkísérlet. 2036. 14. egyetemi udvar. Mit üzensz az akkori hallgatóknak és az udvar látogatóinak?
0: Soha ne mondjatok le az élő zenéről. A legnagyobb luxus az emberi életben az, amikor valaki analóg készít neked művészetet. Az a művészet, ami analóg, ami egy érző emberből jön, az soha nem pótolható gépekkel. Én ezt üzenem.

0: Csip-csip, vakverip.
1: Karát Eszterrel beszélgettünk, valamint az Eszterhéj zenekart hallhatták. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
3: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
4: Családi kör. Augusztus 31-től minden hétköznap 13 óra 50 perctől. Ismét a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
3: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Ismét teljes kapacitással üzemel a Paksi atomerőmű, tovább emelkedett a nepáli villámáradások áldozatainak száma. Napos idő várható helyenként záporokkal. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Kis József. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt. 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Idehaza várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatáson az 5 meghívott közül 1 visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. A modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője. a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Neve többször felmerült az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. Nádas Péter 83 éves volt. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap folytatódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell felkészülni.
3: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 27-e van, csütörtök. 8 óra múlt 7 perccel, Hajdú Tibor vagyok. Hálás vagyok, hogy ma is bennünket választottak, és kérem, tartsanak velem a következő órában is. Nem sokára egészségpercek, utána pedig Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa várható, hogy megérkezik a stúdióba. Megegyeztünk, hogy ezt az órát a kukoricának szenteljük, beszélgetünk többek között az egészségre gyakorolt hatásáról, és természetesen a termeszthetőség, a gondozásáról, az értékéről is, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Nem szégyen a szegénység Bányai Márton előadásában, vagy például reggeli világzenénket ajánlom figyelmükbe, Péterfi Bori és az Amorf Ördögök felvételét, a címet Dunántúli sláger, persze lesz operett is, Lehár Cigányszerelem című művéből, Kukeli Júlia, Kincses Veronika és Gulyás Dénes énekel majd részletet, Cigánymennyegző, Meseszép. A dal címe, elsőként pedig már is egy csárdás, Bohács István énekel, Nyisd ki babám az ajtót, szól a nóta. Baranyai István és zenekara kísér, kérem önöket, tartsanak továbbra is velem. Derűs napot, jó reggelt!
1: Nyisd ki babám az ajtót, csendesen már

0: legszebb éget.
1: 8:49.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Az egyik legnépszerűbb gabona féléről, a kukoricáról engedjenek meg néhány gondolatot. Az új világból jutott Európába, rendkívül népszerű terményről van szó. Hazánkban is óriási területeken termeljük, és számos pozitív egészségügyi hatással rendelkezik. Például sok rostot, vitamint és különböző ásványi anyagot tartalmaz. Rendkívül alacsony a kalória tartalma, nagyjából 100 gramban 96 kilokalóriát tartalmaz. Túlnyomó rész szénhidrátokból, főképp keményítőből áll, mellette van egy kevés cukor benne, relatíve sok élelmirost és kisebb mennyiségben fehérje, illetve zsír. Jellemzően pedig a következő ásványi anyagokat találjuk benne: kálciumot, ez ugye fontos szerepet játszik a csontok és a fogak egészségének fenntartásában, magnéziumot, ez elengedhetetlen az izmok, az idegrendszer működéséhez, a kálium, amelyet még tartalmaz a kukorica, és fontos szerepet játszik az idegrendszer, az izmok egészséges működésében, a vérnyomás szabályozásához is hozzá tud járulni, de van benne vas, ez ugye a vörösvértestek termelésében, oxigénszállításban játszik szerepet, foszfor, cink, mangán és réz is, de vitaminok közül is A, B1, B2, B3, B6, C és E vitamin is, utóbbi kettő viszonylag kis mennyiségben van benne. Egészséges élelmiszerről beszélünk, és néhány kivételtől eltekintve szinte mindenki számára ajánlható a fogyasztása. A glikémiás indexét még érdemes említeni, ez nem túl magas, úgyhogy cukorbetegek is fogyaszthatják, bár az ő esetükben azért javasolt az óvatosság. Amire már jobban oda kell figyelni, az a kukorica lisztből vagy kukorica darából készült ételek, mert hogy ezek gyorsabban meg tudják emelni a vércukorszintet, és érdemes megemlíteni, hogy a kukorica liszt egyébként gluténmentes, így a kukoricából készült ételeket még a gluténérzékenyek is fogyaszthatják. És arról még nem is beszéltünk, hogy a főtt kukorica mennyire finom. Érdekes, hogy még konzervformájában sem veszít a beltartalmából túl sokat, úgyhogy ezt is javasolt adott esetben fogyasztani. Jó egészséget kívánok! Bányai Márton énekel a folytatásban. A nóta címe Nem szégyen a szegénység, ifja Berki Béla és zenekara kísért.

Perceken belül várható Sipos gazda érkezése a stúdióba, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Addig nóták, népzene, elsőként pedig világzene. Az Amor Hördögök és Péterfi Bori előadásában hallgatjuk meg a Dunántúli slágert. Este 9-től pedig Népek Dalai című műsorunkat ajánlom, még több világzenét hallhatnak.

0: Derűs napot kívánok, jó reggelt és szeretettel köszöntöm Sifos gazdát a stúdióban. Szia, jó reggelt!
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek téged, kedves Tibi, és a Dankó Rádió minden kedves hallgatóját. Szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak azt a sok e-mailt, telefont, hangpostára érkező üzenetet, illetve az infokukat@siposgazda.hu-ra érkező érdeklődést is, melyben kertészeti témában kérik a segítségemet. Szeretném megköszönni Poyák János úrnak Székelyszabarról, aki azután érdeklődött, hogy a csemege kukoricát miért kell megfőzni, fogyasztható-e nyersen. Erről fogunk most beszélgetni, a csemege kukorica különleges világáról.
0: Na, innen folytatjuk majd akkor nem sokára. Elsőként most Dolly felvételét játszom, addig ez a meghalok, hogyha rám nézel.

0: 4 perc múlva 3:49.
1: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Kevés olyan nyári finomság van, amelyhez annyi kedves emlék kapcsolódik, mint a főtt csemeke kukoricához. Számomra is vissza megyek a gyerekkoromba vagy a fiatalabb koromba, mindig megjelent a csemeke kukorica finom íze és illata a nyári időben. Felidézi a strandokat, a családi nyarakat, a nagyszülők kertjét és a közös esti beszélgetéseket. Egyszerű ételnek tűnik, mégsem mindegy, milyen csövet választunk, hogyan tároljuk és mennyi ideig főzzük. Mitől csemege a csemege kukorica? Szokták kérdezni. A csemege kukorica nem egyszerűen fiatalon leszedett takarmány kukorica, hanem kifejezetten édes fogyasztásra nemesített kukorica típus. Betakarításkor a szemeiben több cukor és kevesebb keményítő található. Vannak hagyományos édes és úgynevezett szuperédes fajták is. Utóbbiak hosszabb ideig őrzik meg édességüket, ezért gyakran ezekkel találkozunk az üzletekben. A jó íz egyik legfontosabb titka a frissesség. A leszedés követően a szemekben található cukor fokozatosan keményítővé alakul, a kukorica emiatt veszít édességéből, a szemei pedig lisztesebbé és keményebbé válhatnak. Régen azt mondták, a legjobb kukorica a kertből szinte egyenesen a főzőfazékba vagy a kuktába kerül. Hogyan válasszunk jó csövet, ha kimenjünk a piacra vagy elmenjünk vásárolni? A friss csemege kukorica külső csuhéllevelei élénkzöldek, frissek és szorosan körülölelik a csövet. A kukorica bajusz lehet barnás, de ne legyen teljesen kiszáradt vagy penészes, erre érdemes odafigyelni. Ha kicsit szétnyitjuk a csuhéllevelet, akkor pedig a szemek legyenek teltek, fényesek és szabályosak, szorosan egymás mellett állóak, puhák, de ne ráncosak, világos sárgák, aranysárgák vagy fajtától függően csak nem fehérek. Ha egy szemet óvatosan megnyomunk, tejszerű nedje lehet meg belőle, ez a teljes érés állapot, amikor a csemege kukorica igazán zsenge és ízletes, és ezt érdemes megfőzni.

0: főzni. Felmerül az is, az is felszokott merülni, hogy a csuhél levéllel vagy anélkül főzzük a kukoricát. Nagyanyáink gyakran a kukorica zsenge belső csuhé levelével bélelték ki a fazékat vagy a kuktát. Ennek a régi praktikának van létjogosultsága. A levelek kellemes friss kukorica illatot és enyhe növényi aromát adhattak a főzőlének, valamint segítették a csöveket a víz alatt tartani. Nem szükséges azonban az egész kukoricát csuhéba megfőzni, a külső szennyezett, száraz vagy sérült leveleket távolítsuk el. Néhány szép zsenge belső csuhé levelet mossuk meg alaposan, tegyünk belőle a fazék aljára, majd helyezzük rájuk a megtisztított csöveket. Maradék levelekkel felülről pedig be is takarhatjuk a kukoricát. Egész csuhéjában történő főzésnél nehezebb ellenőrizni a csövek állapotát, én se szoktam így főzni, hanem általában mindig valamelyiket megtisztítom, és a levelek között, hiszen bebújhat a föld, por, vagy akár apró rovarok is megmaradhatnak. A megtisztított kukoricát és a külön megmosott belső levelek használata ezért is biztonságosabb és praktikusabb. Hogyan főzzük meg jól ezt a csodálatos termést? A megtisztított csöveket annyi vízzel öntsük fel, amennyi éppen ellepi őket. Nem kell hatalmas mennyiségű vizet használni, mert az csak lassabban for el. Kukoricát tehetjük már forrásban levő vízbe. Amikor a víz ismét felfort, akkor kezdjük mérni a főzés időt. Tapasztalatom alapján egy zsenge csemege kukoricának általában 5-10 perc elegendő. A nagyon friss, szuperédes fajtákat akár néhány perc alatt is elkészíthetjük. És itt jön a kérdésre a válasz, amit Poyák úr kérdezett, hogy miért kell megfőzni a kukoricát. A csemege kukoricát nem kell feltétlenül megfőzni, frissen, zsenge állapotban nyersen is fogyasztható, ilyenkor a szemek ugye teljesek, roppanósak, édesek és lédósak. A főzés általában azért terjedt el, mert megpuhítja a szemeknek a héját, és kellemesebb állagot ad, kiemeli az édes ízt, illatokat, és könnyebbé teszi az emészthetőséget. És bizony, ha esetleg mikroorganizmus van a kukorica csöveken, azoktól is tudja mentesíteni. A jó főtt kukorica titka nem egyetlen különleges adalékanyag, nagyon fontos, hogy a frissen szedett, teljes érésben levő cső, a gondos választás és a rövid kíméletes főzés együtt teremtheti meg azt az ízt, amelyet annyira szeretünk, és visszaemlékezünk a múltba is ezáltal.
1: Köszönjük szépen, jövő kedden várunk majd ismét. A folytatásban Kukeli Júlia, Kincses Veronika és Gulyás Dénes előadásában hallgatunk meg részletet Lehár Cigány Szerelem című operettjéből. Ez a Cigány Mennyegző, mese szép.

Ez a Dankó Rádió, derűs napot kívánok, hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig a Bánát zenekar muzsikáját élvezhetjük. A következő zenei óra pedig csárdással indul, szóljon a Réparretek Mogyoró Kalinénik előadásában. Ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekar a kísérletével, ezzel várom önöket, nem sok

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testemet.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étteremben dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt még Jákóvera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hall. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Ismét teljes kapacitáson működik a paksi atomerőmű. A pénzügyminiszter szerint súlyos gazdasági helyzetet örökölt a kormány. Gyalogosok közé hajtott egy autós Franciaországban. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Kis József. Ismét teljes kapacitáson működik a paksi atomerőmű. Ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter hangsúlyozta, kormányváltás nélkül 8,3% lehetett volna a hiány, most ezt a túlárazott szerződések felülvizsgálatával, illetve felmondásával 7,5%-ra sikerült lefaragni. Hozzátette, a már meghozott döntésekkel 400 milliárd forintos megtakarítást értek el, év végéig pedig még további 300 milliárd forint túlköltekezést tudnak a visszájára fordítani. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagbér 529.700 forintot ért el. A reál kereset 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagfizetés többek között a családi adókedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt emelkedett jobban, mint a bruttó. A prémiumok, jutalmak nélküli bruttó átlagkereset 708.600 forint volt. Átlagosan majdnem egy havi fizetésnek megfelelő összeget országosan összesen 4,6 milliárd forintot osztottak ki jutalomként az ügyészség napja alkalmából, értesült a HVG. Az alügyészek és fogalmazók bérkompenzáció, a többi alkalmazott, köztük 1764 ügyész, egyszeri juttatás címén kapott pénzt. A legfőbb ügyészségen dolgozók esetében a jutalom mértéke csak a havi fizetésük fele volt, de az így is magasabb lett, mint az egyfőre jutó országos átlag bruttó 1,2 millió forint. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérült, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekményként. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fog hőség akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

is napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak, és remélem, hogy kellemesen indult a reggelük. 2026. augusztus 27-e van csütörtök. Bő 5 perccel múlt, 9 óra, Hajdú Tibor vagyok. Olyan muzsikákat játszom ebben az órában, mint a Van egy ház a Tiszaparton, 60. is Gyöngyi előadásában, vagy a Két gyöngye volt a falunak, Gáspáron énekel, utána Örökzöld minden mennyiségben, hallhatják az Eddától a Lelkünkből című slágert, de énekel Toldi Mária és Kazal László jó voltából is egy különleges slágercsoportot nyújtatok át majd önöknek egy 1965-ös felvételről, és szólnak majd Dankó klubos koncertfelvételek is, elsőként részlet az Operaház fantomjából, Süledalma és Ninduk Huan Long előadásában. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

A H5-ös év vonalán utazók, figyeljenek, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Egy műszaki hibán szerelvény akadályozza a forgalmat Aquincumnál, úgyhogy egy szakaszon a hévek csak egy vágányon közlekednek. Aquincum és Római fürdő megálló helyen mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál állnak meg, nagyjából 5-10 perccel hosszabb a menetidő. Ezen a vonalon a 4-esen Ebes határánál két autó ütközött össze, útszűkületen kell itt áthajtani, árokba hajtott egy másik autó az 53-ason, Kiskunhalas és Balota szállás között, félpályás lezárás van érvényben a 65-ös kilométernél. Jó utat kívánok, vigyázzanak magukra. Jöjjön a Dunaparti Ház Mikes Évával a Dankó Rádióban.

várva várt esőből némi nemű ízelítőt kapnak most, hát az Alföld északi részének lakói itt a főváros környékén, illetve Komáromtól északra, észak-nyugatra. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, a jó zene kedvelői pedig a következő két órában, 10 órától Aranylemezek című műsorunkban a legkiválóbb magyar slágereket hallgathatják majd az elmúlt évtizedekből, sőt, a mai adásból az is kiderül, hogy mit ígértek évtizedekkel ezelőtt a zenész társai Várkonyi Mátyás zeneszerzőnek, amit azóta is hiába vár. Kíváncsi leszek én is erre a vicces sztorira. Érdemes lesz hallgatni a műsort, mint ahogy most is a folytatásban a Dankó Rádiót. Toldi Mária felvételét játszom 1967-ből. A dal címe Mit tudsz te rólam?

Körbendi Rimaszombati, elsőként pedig egy tatabányai Dankó klubos felvétel csendül fel a folytatásban. Deris napot kívánok, nem sokára a Pál kis aranyom Pál Vörös Edit előadásában lesz hallható. Utána Szász Kati énekel, a meseautót játszom. Ez a felvétel pedig Budai Beatrice előadásában már az Őszhajú asszony Tordai Zoltán zenekara kísér.

Berényi tésztának nincsen párja, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Békés megye értéktelenek. Ezen büszkeségét nem sokára Vecsei H. Miklós színművész mutatja be. Addig Terék József játszik, Tarnai Kis László zongora kíséretével a Tűzpiros virágot hallhatják. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Töldi Krisztával, majd Jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja önöket. 2 órától kívánságműsor, Szívküldi szívnek szívesen Gál Zoltánnal. A kedvük tartja, ezt a műsort is újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. További derűs napot holnap reggel 6-kor várom önöket ismét. Viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Békés.
1: Délalföldi tradíciók. Mezőberényi száraz tészták. 8 tojásos, házi jellegű, élénksárga tarhonya, sodort csigatészta, lebbencs vagy éppen eperlevél. Több mint 40 tésztaféle kerül ki a családi cég üzeméből. Ezek nélkül el sem képzelhető hagyományos vasárnapi ebédünk, de kiválóak a távol-keleti és az olasz fogásokhoz is. A modern konyha igényeinek is megfelelő, teljes kiörlésű és csökkentett szénhidrát tartalmú tészták is készülnek mezőberényben. Az alapanyag magyar, friss tyúktojás és búzaliszt. A tarhonya rostán átmorzsolt, gömbölygetett tészta. A törökök hozták el Perzsiából az Alföldre. Házi csigatészta nélkül nincs lakodalom Békésben. A tésztát kisméretű kockákra vágják, majd végig perdítik a bordázott, míves csigacsinálókon. A szép csiga dicséri a házi asszonyt. Elkészítése korábban fontos része volt a menyegzői előkészületeknek. Összehozta a falu apraját, nagyját, így már a lagzi előtt kitört egy kisebb mulatság. A húslevesbe más formájú tészta is kerülhet, például apró négyzet és rombusz alakú, vagy zabtészta. De tálalhatták egyenes és dereje metszővel vágott cifraszélű eperlevéllel is. A lebbencshez a meggyúrt tésztát vékony levelekre sodorják, majd felakasztva kiszárítják. Utána összetördelik, végül felhasználásig vászon zacskóban tárolják. Vidékenként változóan slambucnak és betyárosnak is nevezik.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Hegyi Barbara színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a teremtő által kapott egyedi hang, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire kritikusok egymás felé férjével, Zoránnal. Vasárnap Járai Máté színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy Törőcsik Mari unokájaként milyen bugyrot kapott Kossuth Díjas rokonától a színipálya megjárására, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy jelentette valaha szakmájában hátrányt a közismerten kendőzetlen őszintesége miatt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Családbarát. Augusztus 31-től minden hétköznap 9 óra 40 perctől újra a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Emelkedtek a keresetek, gyalogosok közé hajtott egy autós Észak-Franciaországban. Napos felhős idő várható, néhol esővel. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Átlagosan majdnem egy havi fizetésnek megfelelő összeget, országosan összesen 4,6 milliárd forintot osztottak ki jutalomként az ügyészség napja alkalmából, értesült a HVG. Az alügyészek és fogalmazók bérkompenzáció, a többi alkalmazott, köztük 1764 ügyész, egyszeri juttatás címén kapott pénzt. A legfőbb ügyészségen dolgozók esetében a jutalom mértéke csak a havi fizetésük fele volt, de az így is magasabb lett, mint az egyfőre jutó országos átlag bruttó 1,2 millió forint. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagbér 529.700 forintot ért el. A reálkereset 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagfizetés a többi között a családi adókedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt emelkedett jobban, mint a bruttó. A prémiumok jutalmak nélküli bruttó átlagkereset 708.600 forint volt. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, több mint 1300 embert, köztük sok turistát eltűntnek nyilvánítottak. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérült, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekményként. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Délután 28-34 fok várható.
6: Ezek.
7: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma válogatunk 1969 nagy sikereiből. Megismerhetik a Generál alapításának történetét Várkonyi Mátyástól. Egy újabb örökzölddel bővítjük a kínálatunkat, és keresztül kasul bejárjuk a 20. századi magyar könnyűzenét. Utunkat 1980-ban kezdjük Fenyő Miklós Csók király című slágerével a Hungáriától. Jó szórakozást kívánok!
6: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király. Dankulánó, immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádió.

Az 1966-os táncdalfesztiválon tűnt fel egy fiatal miniszoknyás tini lány, aki az egyik második helyezést szerezte meg a rábízott dalnak. Autede és Halmágyi Sándor Hol jár az eszem című dalát Zalatnai Sarolta énekli az aranylemezekben. Őt pedig a dalverseny történetének legfiatalabb előadója Ulma Mónika színművésznő követi, aki 1981-ben még csak 8 éves volt, de már az egész ország ismerte, hiszen gyerekszínészként számos filmben szerepelt, például az Égigérő fűben. Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon Oroszlán Gábor és Oroszlán György Írtam a bátyámnak egy dalt című szerzeményét adta elő, és a zsűri külön díjjal jutalmazta. Oh!

1986 egyik nagy slágere volt Mennyhárt János és Demjén Ferenc szerzeménye a Fekszem az ágyon, amivel folytatjuk az aranylemezeket. Utána pedig 1973-ból csendül fel Berki Géza és ifjabb Kalmár Tibor szerzeménye az Élni tudni kell, amit Magai Klementina énekel a Magyar Rádió vonós tánczenekara és a Harmónia Vokál kíséretével.

0: Az aranylemezek következő két felvétele pontosan 10 év különbséggel készült, és eltérőbbek nem is lehetnének. 1972-ben énekelte el Darvas Iván színművész a Vágy Reám című sanzont a Rendezvous zenekar kíséretével. Konstantin Szimonov orosz költő versét Lányi Sarolta fordította magyarra, és Negrelli Henrik komponálta hozzá a zenét. Utána pedig 1982-ből a vidám country sláger Drosztmér István szerzeménye az Anyám, ha szeretsz című dal hangzik el a 100 fok Celsius előadásában.
1: Várj reám, s én megjövök,

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg, és hol egyszerű titok.

Egy olasz világsláger magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket, aminek igen érdekes a története. Az eredeti dalt a Don Becky művész néven ismert Aldo Caponi írta, és adta elő Casabianca címmel. Úgy volt, hogy 1968-ban ezzel a dalával indul a Sanremói Dalfesztiválon, de aztán mégsem így történt, mert összeveszett Adriano Celentanoval. Don Becky ugyanis pár évvel korábban leszerződött, akkor már világhírű kollégája lemezkiadó cégéhez, de 68-ban kenyértörésre került a sor. Don Becky azzal vádolta meg Celentano cégét, hogy meghamisították a lemezeladási statisztikáit. A vita elmérgesedett, és mivel a Sanremói Dalfesztivál idején még Celentano lemezkiadójához tartozott, nem indulhatott a versenyen a saját szerzeményeivel. Pár évvel később Don Becky aztán saját kiadót alapított, de ki tudja, mi lett volna, ha 68-ban engedik fellépni a fesztiválon. Még az is lehet, hogy megnyerte volna a dalversenyt, hiszen a Casabianca, vagyis Vándor Kálmán magyar fordításában a Fehér házikó óriási sláger lett. Nálunk Ambrus Kiri énekelte el a Hungária együttes kíséretét.

0: Várkonyi Mátyás zeneszerzőt alig ha kell bárkinek bemutatnunk, hiszen évtizedek óta a hazai könnyűzene és a zenés színház megkerülhetetlen zeneszerzője, az egykori rock színház egyik alapítója. Pályája a Zégi együttesben indult, majd a Kölyök Generálban folytatódott, amelynek alapításáról egy archív interjú részletben hallhatnak most tőle.
1: A Generálhoz a Zégi együttesen keresztül vezetett az út, a Zégi a zenegimnáziumot jelenti, ahol én zeneszerzés szakra jártam, és ott csináltunk beat zenekart. És annak a beat zenekarnak az utolsó felállása úgy nézett ki, hogy Novai Gábor basszusgitár, Révé Sándor ének, Szikora Robert dob, és Várkonyi Mátyás zongora, billentyűgitár. És akkor ebből a zenekarból engem kiemelt a Magyar Néphadsere, így egy mozdulattal, levittek katonának 2 évre, ahol is a helyőrségi fuvolzenekart erősítettem, mint szánykürtös. Úgyhogy azért volt értelme, attól függetlenül, hogy nem volt nagyon kellemes, különösen az eleje. És közben a megmaradt tagok közül Novai Gábor és Révé Sándor partnereket kerestek. Megtalálták a Ferm együttesbe Karácsony Jánost, megtalálták Rek Lajost, és összeállt a Mikrolid Vokál, amit már előtte egyébként a Zégével hoztunk létre, és a Ákos Istvánnal kibővülve megalakult az első generál, ez a bizonyos gyerek generál, ahogy mi szoktuk hívni, ez volt 71-ben, 71 végén, akkor meglátogattak engem a katonaságnál, és megígérték, hogy hoznak rántott csirkét, de nem hoztak. Azóta se várom. A lényeg az, hogy 72-ben megnyerte ez a zenekar, aki mit tudott. Szóval a 71-től számoljuk.
0: Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallották, most pedig 2 szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket. Elsőként a már említett gyerek vagy Kölyök generál és a Mikrolid Vokál előadásában Várkonyi Mátyás és Huszár Erika Fűrész című dala hangzik el. Majd Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor Lehettem volna című szerzeményét énekli egy 1996-os felvételről Charlie, amelyen a gitárszólót egyébként szintén zenész fia Horváth Ákos, a nemzetközi sikereket arató Stardust együttes frontembere.

Az aranylemezek első részét egy klasszikus örökzöld, a Schneider Fáni feldolgozásával zárjuk a Jereb együttes előadásában. A hírek és az időjárás jelentés után pedig a 60-as évek egyik legnagyobb magyar slágerével indítjuk a folytatást itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testemet.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étteremben dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt még Jákóvera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Emelkedik a legkisebb öregségi nyugdíj. Rendkívüli ülés tart ma az országgyűlés. Napos felhős idő várható, néhol esővel. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseget. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Súlyos örökség a kormány számára a 2026-os választási költségvetés, amelynek elfogadott hiány céljaitól messze eltér a valóság, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a kormányváltás nélkül 8,3% lehetett volna a hiány, most ezt a túlárazott szerződések felülvizsgálatával, illetve felmondásával 7,5%-ra sikerült lefaragni. Hozzátette, a már meghozott döntésekkel 400 milliárd forintos megtakarítást értek el, évvégéig pedig még további 300 milliárd forint túlköltekezést tudnak a visszájára fordítani. A módosítás tervezetet a pénzügyminisztérium legkésőbb augusztus 31-én tervezi benyújtani a parlamentnek. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Ezen kívül megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását is, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edith, a Klebersberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csak nem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás, eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csak nem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürkébb lesz a nap.
0: Aranylemezek.
6: További kellemes délelőttök kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Műsorunk második részében olyan előadókat hallhatnak, mint például Jan Zakata, Karácsony János, Harangozó Teri, Farkas Bálint, Sárosi Katalin, Udvaros Dorottya és Somló Tamás, és válogatunk 1969 nagy sikereiből is. A táncdalkorszak egyik legnagyobb slágerével, a Fekete vonattal robogunk tovább. Havasi Viktor szerzeményét Pór Péter énekli az Illés kíséretével.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A múlt héten az aranylemezekben is felköszöntöttük 75. születésnapja alkalmából Karácsony Jánost, vagyis James-t. Szombaton és vasárnap pedig tematikus hétvégével ünnepeljük a Dankó Rádióban a gitáros, énekes dalszerzőt. Válogatunk majd a felvételeiből, és rövid interjú részleteket is hallhatnak. Karácsony János a gyerekkorát Óbudán töltötte, hol először zongorázni tanult, majd áttért a klasszikus gitárra. Kamaszként, meg annyi kortársához hasonlóan ő is a Szabad Európa és a Luxemburgi Rádió könnyű zenei adásait hallgatta. Liversing és Dogs koncertekre járt, és amikor 1968-ban először hallotta a Cream és Jimi Hendrix zenéjét, új világ nyílt ki előtte. Első zenekara a Ferm volt, amellyel sok feldolgozást játszottak, és a dalokat a rádióból tanulták meg hallás után. Ahogy a ma már Várkonyi Mátyástól megtudhatták, Karácsony János is a Kölyök generál egyik alapító tagja volt 1971-ben, de 3 évvel később átcsábították a Lokomotív GT-be, mégpedig az Amerikába disszidált Barta Tamás javaslatára az ő helyére. Az 1975-ös Mindig magasabbra című lemezen már James szerepelt, aki virtuóz játékával, tiszta énekhangjával és dalainak egyedi hangulatával nagyban hozzájárult a sikereikhez. Első szóló lemeze 1986-ban jelent meg, amit azóta több is követett. Az aranylemezek repertoárját ma egy szóló felvételével bővítjük, amit először, de egészen biztosan nem utoljára hallhattak a műsorunkban. Presser Gábor és Stevanovics Dusán Ringas, Ringas még című szerzeményét Karácsony János adja elő.

Folytassuk egy kis klasszikus örökzölddel az aranylemezeket. Fényes Szabolcs és Békefi István Valami kis szerelem című szerzeményét Farkas Bálint színművész énekli. Közreműködik Illényi Katica hegedűművész. Valami

fiatal korszak egyik legkedveltebb dala, Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor Különös éjszaka című szerzeménye 1960-ban lett először sláger Sárosi Katalin előadásában. Mindjárt meg is hallgatjuk az aranylemezekben. Utána pedig Udvaros Dorottya és Somló Tamás duettje hangzik el, akik Dés László és Bereményi Géza Vetkőzés című dalát 1984-ben énekelték el együtt.

0: És magam vagyok.
1: Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most pár percet eltöltünk 1969 nagy slágerei között, és hármat meg is hallgatunk közülük. Havasi Viktor és ifjabb Kalmár Tibor Szereted-e még című nosztalgikus hangulatú szerzeményét Szécsi Pál énekelte a Stúdió 11 kíséretével. Utána pedig a beat korszak két nagy slágere hangzik el, Szörényi Szabolcs és Bródi János Sárika című dala az Illéstől, illetve Presser Gábor és Adamis Anna Régi Csibészek című örökzöldje az Omega előadásában 1969-ből. Szeretem.

0: De van!
1: Egy óra múlva Sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Aranylemezek. Örökzöldek a Dankó Rádióban.

0: két kiemelkedő színművészünk duettjével folytatjuk az aranylemezeket. A sanzon műfajának egyik leghitelesebb hazai képviselője volt Géci Dorottya, aki Avar Istvánnal énekelte el a Halló Szívem című szerzeményt Reményi Gyenes István magyar szövegével, a Rendezvú zenekar kíséretével.
1: Halló Szívem!
2: Igen, szívem.
1: Hogy aludtál, szívem?
2: Jól aludtam, szívem.
1: Halló, szívem.
2: Tessék, szívem.
1: Éjjel álmodtam ám.
2: Én is álmodtam ám.
1: Kiről, szívem?
2: Rólad, szívem.
1: Én meg rólad bizony.
2: Ezt csak mondod, tudom.
1: Hidd el nekem.
2: De nem hiszem.
1: Esküszöm, kedvesem. Tudod te jól?
2: Mit tudjak jól?
1: Tegnap más volt ez még.
2: Szeretsz, látja az ég.
1: Csak szerettelek.
2: Mi van veled?
1: Ma imádlak, szívem. Adj most, szívem.
2: Mit édesem?
1: Egy csókocskát.
2: Hallgatok rád.
1: De ehhez kell.
2: Ehhez mi kell?
1: Az, hogy itt légy velem. Figyelj, szívem!
2: Hallom, szívem!
1: Lám az autó lenne.
2: Jaj, te is itt vagy már!
1: Viszlek!

0: Magyar könnyűzene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
1: A szívem mélyén fájó nyílt sebb égett.

Kedves hallgatóink, az aranylemezek mai záró felvételéhez érkeztünk, amelyen Leár Ferenc Paganini című operettjéből hallhatják a Nem szereti téged más című szerzemény feldolgozását a Körmendi Együttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan Budai Beatrix jelentkezik a Jó ebédhez szól a nótával, 2-től 5-ig pedig ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseiket a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap is 10-től délig várom Önöket. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hegyi Barbara színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a teremtő által kapott egyedi hang, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire kritikusok egymás felé férjével, Zoránnal. Vasárnap Járai Máté színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy Törőcsik Mari unokájaként milyen bugyrot kapott Kossuth Díjas rokonától a színipálya megjárására, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy jelentette valaha szakmájában hátrányt a közismerten kendőzetlen őszintesége miatt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Egyre emelkedik a nepáli villámáradások halálos áldozatainak száma. Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Napos felhős idő várható, néhol esővel. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca közösségi oldalán azt írták, a minisztérium folyamatosan egyeztet az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel. A hatóságok több mint 1300 ember, köztük 800 külföldi állampolgár után kutatnak. A rendőrség szerint a halálos áldozatok száma a 270-et is meghaladhatja. Közben a villámárvíz sújtott a térségbe érkezett a kínai miniszterelnök, hogy felügyelje a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A Fidesz úgy reagált, idézzük, az ügyészeket, nyomozókat irányító, korlátlan hatalommal felruházott Tisza Ávó vezetőjévé egy politikai komisszárt sikerült végül jelölni. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előre hozott vizsgát is tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-ig tart. Teherautó darunak ütközött egy sílift a francia Alpok egyik népszerű síparadicsomában. 23-an megsérültek, 3-an súlyosan. Alpe d'Huez-ben lévő síközpont igazgatója azt mondta, nem lett volna szabad üzemeltetni a karbantartási munkálatokat végző darut a sílift indítása idején. A felvonóban 50-en voltak az ütközéskor. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap folytatódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Aki csak az évszámokban, hadjáratokban, királyok, nemesek és papok üdvös vagy dicstelen cselekedeteiben, poros törvénykönyvek sárgult lapjain keresi a tűnt idők lényegét, sosem fogja meglelni azt. A múltat az illatokban, a sütemények ízében, a viccekben, dalokban és gyermekmondókákban kell megidézni. Száraz Miklós György, József Attila díjas író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket csütörtök délután 2026. augusztus 27-én is. Jó ebédhez szól a nóta. Bangó Margit, a Kossuth díjas előadó művész hangján csendül fel már is egy rövid csárdás összeállítás, melyben többek között helyet kap a Kiskertemben Viola Rezeda című népszerű magyar nóta is. A 100 tagú cigányzenekar muzsikál élükön Buforigó Sándorral, aztán a Túl a hegyeken fújnak a szelek című dal is elhangzik Majláth Jenő tollából, ekkor már Jenei Gábort halljuk. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

megszelek. Írtam a babámnak szétszerelmeknek, megírtam neki, hogy várja valaki, fenn a bécsi hegyeken, de várja valaki.

minden budai kocsma sörrel van tele, benne a kocsváros János a neve. Oda megyek én, oszt hitelt veszek én.

Az erdőszélen Nagy a zsivaj lárma című hallgató, Sasnáci és Bodrogi Zsigmond szerzeménye 1975-ben is felcsendült a Magyar Rádió 22-es stúdiójában, és ekkor Kalmár Magda énekelte el Balog Albert zenekarának kíséretével. Ezzel a remek felvétellel megyünk tovább, majd Farkas Rozika a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával kitüntetett énekesnő hangján a Kinek van, kinek nincs kút az udvarában című dalt halljuk, majd a nem jó minden este a kapuba kiállni, és az Állabál a nagy kocsmában című magyar népi esmű dalt Buta Árpád Attila, majd Talabér Erzsébet adja elő.

2016. január 25-én, tehát már több mint 10 évvel ezelőtt a Thália Színház mikroszínpadán megrendezett Dankó klubunkon Kollár Katalin is fellépett. Ekkor Balázs Józseffel és zenekarával felcsendült Lavotta Rezső és Jékei Aladár szerzeménye is, Bukrétát kötöttem Mezei Virágból címmel. Ezzel indul a soron következő dalösszeállítás, majd idősebb Derzsi György, Berkes János és Pere János énekel. A Rózsafa bólogat a kert közepén című andalgót követően két csárdást hallunk, Jó estét kívánok és A cigányok sátora címmel. Fogadják sok szeretettel!

Ez a föld a hazám, itt élt az apám, itt tanított nótaszóra, drága jó anyám. Ugye ismerősen cseng ez a pársor, az Estharang című dalban hangzik el Czerkovics Béla és Kulinyi Ernő szerzeményében. Hát hallgassuk meg, most egy 2025-ös stúdió koncertről hoztam el önöknek Szeredi Krisztina előadásában, amikor is Salasovics Norbert és zenekara kísért. Aztán Smidélius Éva, Éj van csend és nyugalomnak Éje című Arany János és Petőfi Sándor szerzeményt adja elő, ezt követően Balogh Tímea és Karcagi Nagy Zoltán nóta felvételeivel folytatjuk a sort. A Túl a Tiszán faragnak az ácsok és a Csendül a nóta című csárdást is énekeljük együtt itt a Magyar Zene Rádiójában.

Szerdahelyi János, a kiváló zeneszerző, éppen ebben az esztendőben, hogy 120 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Abonyban. Számos nóta felvételét őrizzük itt az archívumban, most az egyik legismertebb dalával folytatjuk műsorunkat, melynek címe Te vagy nékem az az asszony, Szerdahelyi János zenéjére Rákosi János írt szöveget, és most Bősi Szabó László nyújtja át a Dankó család tagjainak, Szomora Zsolt zenekarának társaságában. Majd Nógrádi Tóth István Puka Károly zenekarával dalol. Elhangzik, a Búzaföldön dűlő úton megy a lány, itt a Dankó rádióban.

Hogy Dankó Pista és Pósa Lajos miért is írt egy olyan csárdást, melyben a szegedi boszorkányokról esik szó, azt talán jobb, ha nem tudjuk, de hogy ez az egyik legnépszerűbb Dankó Pista szerzemény, az egészen biztos. A soron következő dalcsokorban ez is elhangzik Mozsár Imre hangján. No, de még ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a Gyöngyvirágos kiskertetben a Sejemkendő Sejemkötény, a Schneiderfáni és a Hullafa Levele Hullahó című magyar nóta is helyet kap. Hallgassuk Somogyi Erikát, Szőlősi Emesét, Szigeti Fercsit, Mozsár Imrét és Máté Otiliát.

szemű vagy a lány, engemet is megrajtott.

most, kedves hallgatóink, Hankó József és a zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk a hírek után, 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, bízom benne önök is.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Egyre emelkedik a nepáli villámáradások halálos áldozatainak száma. Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, napos felhős idő várható néhol esővel. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Már 3 magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca közösségi oldalán azt írták, folyamatosan egyeztetnek az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel. A nepáli rendőrség szóvivője közölte, hogy az utóbbi órákban 445 embert, köztük 27 külföldit sikerült kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből. A legfrissebb adatok szerint 826 ember tűnt el, köztük több mint 520 turista. A halálos áldozatok száma a 285-öt is meghaladhatja. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, az általa irányítandó szervezetet pedig Tisza Ávónak nevezte. Úgy vélte, a hivatal a létrehozói akaratának megfelelően politikai bunkósbot lesz. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-ig tart. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita, Klebersberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a 3. ilyen tanszerosztás, eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Tavalyhoz képest idén csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről a tűzszerészek. A Honvédség tűzszerész és folyamőr ezrede közölte, a természetes vizek alacsony szintje miatt számos, korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanóeszköz vált láthatóvá. Január 1 és augusztus 24 között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és 1006 úgynevezett normál bejelentés érkezett az ügyeletre. Napos, gomoly felhős az idő, helyenként előfordulhat egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 28-34 fok között alakul, késő este 17-27 fok lesz.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
2: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még egészen 2 óráig szóljon jó ebédhez a nóta. Ebben segítségünkre lesz már is a Dankó Rádió életműdíjával elsőként kitüntetett Bokor János, hiszen felcsendül a Kiskendő 4 sarka című csárdás. Majd Kalina Enikő arról dalol, hogy bizony ráérünk, még korán van hazamenni. Hát nekem eszembe sem jutott, hiszen még 2 óráig egészen biztosan itt ülök a stúdióban. Tartsanak a folytatásban is velünk!
3: Kis

nem tudom, az életemet hol rontottam én el, című Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzemény, azt hiszem sokunk számára egyet jelent Madarász Katalin nevével. Már csak azért is, mert Bicskén megrendezett Dankó klubunkban hozzátoldott a művésznő egy olyan verszakot is, mely addig még nagy nyilvánosság előtt nem hangzott el. Most azonban nem Madarász Katalin, hanem Tolnai András előadásában csendül fel ez a nagy klasszikus, majd Újvári Marikát, Egri Józsefet és Bányai Mártont halljuk, valamint az Érika hajlik a búzakalász, a Szegletes udvar, a Már mi nálunk babám és a Repül a szán című magyar nótát. Fogadják sok szeretettel!

0: legyen néprement.
1: Bohács István is járt már a Dankó Rádió házatáján, például a 2026-os tavaszi nagy Dankó turnénkon. Bohács István ekkor Tasnádi László és Sági Ilona szerzeményét is elénekelte, Ha szíved bezárnál címmel. Hallgassuk Bohács Istvánt Berki Péter zenekarának kíséretével.

Továbbra is itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkat hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A következő percekben Lerner Ferenc, Szóka Júlia, Szász Kati és Pataki István énekel. Hallgassuk meg a Keressük a boldogságot, a Tűzpiros rózsaszál, az Árad a Dunavize és a Zöld a Petrezselyem című klasszikus magyar nótát.

0: is csak meg kell szoknom.
1: Lehár Ferenc a komáromi születésű zeneszerző, a bécsi operett egyik legnagyobb megújítója volt, művei ma is világszerte felcsendülnek. Dallamgazdag zenéje hidat teremt a könnyed operett és a komoly zene világa között. A következő percekben a Vígözvegy című nagyoperettből hallhatunk egy részletet. Bár nem magyar nóta csendül fel, a cigány zene utánozhatatlan hangzása most is különleges színekkel gazdagítja a muzsikát. A zenekart ifjabb Boros Mátyás vezeti.

És ha már az elmúlt percekben operett részletek csendültek fel itt a Dankó Rádióban, akkor most a folytatásban hallgassuk a Budapesti Operett Színház művészét, Laki Pétert, amint magyar nótát énekel. A Balaton közepen áddal van kerítve című csárdással megyünk tovább, majd Dúcs Péter arról énekel, hogy jegenyefák bizony nem nőnek az égig.

Álmodó tiszapart, szívem, lelkem odahajt, legelésző nyáj, vadvirágos táj, árva szívem, csak utánat fáj. Sándor Jenő és Füred Imre dalát halljuk csütörtöki adásunk utolsó énekes összeállításában, Dóka Zsuzsa előadásában, majd Kalocsai Zsuzsa, a Jászai Mari díjas operett primadonna a Magyar tengerről énekel, és végül a Szólj-szólj csalogány című csárdással zárjuk a csokrot, ekkor már Nádasdy László énekel.

0: Rákó Rádió. Siófokon FM 93,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Szólj, szólj, csalogány, rám vár a babám, emleti a szemét másra. Lelkem csak az ég

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Lakatos Sándor és Cigány zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Remélem ez holnap is így lesz. Várom Önöket a megszokott helyen, a megszokott időben, itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkat hallják. Gál Zoltán lesz a házigazda, majd Popovics László kollégám a Dankó Rádió hallgatóival beszélget a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra is, vigyázzunk egymásra. Legvégül Lakatos Sándor és a zenekara muzsikál. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Röviden a legfontosabbak. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Már három magyart keresnek Nepálban a villámárvíz után. Itthon napos gomoly felhős az idő, elszórtan lehet egy-egy zápor. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszint növelő munkálatokban az erőmű működtetése érdekében. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen nő a nyugellátása. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A kereszténydemokrata néppárt támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Kártérítést kapnak a fogamzásgátlásra kényszerített grönlandi nők. A dán parlament döntése alapján mintegy 4500 őslakos kap fejenként 40 ezer eurót azért, mert 1960 és 91 között a tudtuk nélkül helyeztek méhükbe fogamzásgátló eszközt. A dán hatóságok így akarták korlátok közé szorítani a Dániához tartozó sziget lakosságának növekedését. A program nyomán több nő terméketlenné vált. Híreink végén az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, amiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű, nagy tavaink vize 22-24 fokos.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban. Bízom benne, hogy velünk töltik a következő 3 órát. A szerkesztő Nevesniki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk alatt további nagyszerű kéréseiket várjuk. 061-759-6071. A Gáspárokat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik augusztus 27-én születtek. Kalocsáról Fábianné Margó kérte a következő nótát apúsának is, Csík József énekel, domboldalon áll egy magas nyárfa.

Mezőköves Derne Cseh Ferenc és kedves felesége Jucika házassági évfordulójukat ünneplik. További sok boldogságot, egészséget kíván Egerből Ica. Tamásiban Pekné Bencsics Tímeával 31 éve kötöttünk boldog házasságot. Köszönöm neki a két gyönyörű gyermekünket, Zsanit és Fruzsikát, és a felejthetetlen gondoskodást. Küldöm Pek Fruzsina lányomnak és vőlegényének, Ákosnak is a dalt, mivel október 3-án mondják ki a boldogító igent Isten szent színe előtt, ami nekünk szülőknek hatalmas boldogság. Előre is hálásan köszönöm, írta Pek Tibor Tamásiból. Szeretettel köszöntjük egész családját. Dóri József énekel kísérjárók a Sándor zenekara, két kis aranykarikának csodása varázsa.

Szabó Gáspárnak, Karcagra, nővére küldések szeretettel a következő nótát névnapja alkalmából és jó egészséget kíván. Karcagi Nagy Zoltán énekel, kísér Sárközi Béla zenekara, lőre, lőre, cudar, lőre.

Kisné Székely Judit küldi a nótát az 1962-ben végzett Pallagi Mezőgazdasági Technikum lágy osztályának. Mózes Ferencné Ilonát Mura keresztúron sok szeretettel köszöntjük 70. születésnapja alkalmából, és jó egészséget kíván férje, gyermekei, unokái, testvérei, sógorai, sógornői. Csonka András énekel, nem csak a 20 éveseké a világ.

Tapolc Andi dunokáját, Bokodi Eriket negyedik születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, szép gyermekkort kíván déd nagymamája Talján Dörögről, Csala Judit és Dömsödi Farkas Bálint énekel, Bölcsődal.

0: Kisné Marika Gyulán szeretné meghallgatni a szívének nagyon kedves dalt. Maneszes Mártont Jónás Géza zenekara kíséri. Jaj, de nagyon régen volt.
1: Jaj, de nagyon régen volt, de sokáig.

0: angyalom nem igazán szeretné.
1: Köllőné Mária anyósának ajánlja a következő nótát, mert tudja, hogy szereti ezt a dalt. Szentendrei Klárát Berki László zenekara kíséri. Libamáj, kacsamáj.

0: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
1: Végévának Török Szent Miklósra, születésnapjára szeretnénk kérni az Omegától a Fekete Pillangó című számot. Sok szeretettel, szülei! Köszönöm szépen!
0: Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet, halljuk az Omega örökzöldjét!

0: Mosdóczy Károlyné Abonyból kérte a nótát, melyet Gáti Pál énekel, kísér Berki Péter zenekara, Csitt csak rózsám hallod.
1: Csitt

Miklós József nóta énekesre, akit 2 éve veszítettünk el, 78. születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel, soha nem feledve Bánságiné Hajós Marianna. Miklós Józsefet halljuk Déki Lakatos Sándor zenekara kíséretével, Azt beszélik a faluban.

Egerben párjának, Czakó Péternek, akivel 48 éve vannak együtt, születésnapja alkalmából minden jót kíván, sok szeretettel, Sós Margit. Kovács Kati énekel, Soha ne sírje.

vagyok én. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 6 perccel múlt 14:30. Erdei Sándorné Kőszegről kérte a következő nótát. Gombos Májától Lakatos Miklós zenekara kíséri, milyen kék az égbolt.

Nagypapájának, Lovász Ferencnek szeretettel küldi a következő nótát Lovász Viktor. Domahidi Lászlót Járóka Sándor zenekara kíséri. 100 forintnak 50 a fele.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Augusztus 27-én szeretném köszönteni Lajos nap alkalmából a férjemet Nagy Tarcsán, Rizmán Lajos. A naut, amit szeretnénk kérni, Akácos út. Erőt, egészséget az egész stáb dolgozóinak. Köszönöm szépen!
2: Örömmel adjuk hát az üzenetét, és köszöntjük az ünnepeltet Bánkúton Plombás Lajosra és kedves feleségére. Nagy-nagy szeretettel emlékezik Manci és családja. Kerekes Jánosra, volt gagyvendégi lakosra, fájó szívvel emlékeznek halálának 13. évfordulóján szerettei. László Imrét Kócé Gyula zenekara kíséri, Akácos út.

Rozsini Etelkának húga küldi nagyon sok szeretettel Telkibe a következő dalt a Gülbabából. Ilosfalvi Róbert énekel, Gábor Diák belépője.

0: Szombathelyről Évike kérte a következő kedves dalát, melyet Csuti Csaba énekel, kísérifje Berki Béla zenekara, Tegnap éjjel álmomban.
1: Tegnap éjjel álmomban, új, az legény, szabadon, mint a matár, boldogan.

Nap Ferenc kedves feleségének, Otiliának szeretettel küldi a dalt 60. házassági fordulójuk alkalmából. Szeretettel gondolunk önökre. Szalai Lászlót Olá Kelmá zenekara kíséri. Vallomásra küldöm a szívemet néked.

vallomásra küldöm a szívemet néked. Hangtalan szavakkal mesél szép meséket.

Szőlősiné Katalin Gödöllőről kért nótát, vagy nótákat Baros Jolántól, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Következik a Fagyúgyergyát égetek én, és a Zöld Erdőben jártam című nóta.

smile.

Mindig kell egy barát, ezzel az örökzöld slágerrel kezdjük majd a következő órát. Elhangzik az Oltáron Fehér Lilium és a Kék Ne Felejts, El Ne Felejts című örök nóta is. Most ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik a hírekig.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. A Tudod-e még az én nótám című műsorban az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testemet.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étteremben dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt még Jákóvera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
6: Hétről hétre különleges vendégek,
7: óriási csaták,
8: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Ki tud többet Magyarországról?
9: Szerintem az én csapatom.
6: Majd meglátjuk.
8: Készen állnak az új évadra?
10: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
14: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Akár Magyarország élelmiszer önrendelkezése is veszélybe kerülhet a klímaváltozás miatt. Erre figyelmeztetett az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs komoly problémának nevezte az agrárstratégia hiányát, és a legfontosabb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást tartja. Az egyszeri támogatások helyett hosszú távú nemzetközi megoldásokra van szükség. Hozzátette, az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan természeti technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, melyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy a nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, Unger Annát politikai komisszárnak, az általa irányítandó szervezetet pedig Tisza Ávónak nevezte. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a zuglói egészségügyi szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatók a hivatal honlapján. Az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-én kezdődik. Az alacsony vízállások miatt a tűzszerészek idén csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Mostanáig több mint 400 sürgős és csaknem 1000 átlagos esetet jegyeztek fel. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka általában 14-19, napközben 29 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tisza-tó 24, a Velencei-tó 22 fokos.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Több évtizedes barátnőjét Hartman Katikát 72. születésnapja alkalmából köszönti. Kívánni jó egészséget, hosszú életet, boldogságot, szeretett családja körében. Reméli, hogy barátságuk elkíséri őket életük végéig. Fábián Márta, Zalatnai Sarolta énekel, mindig kell egy barát.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Szüleiknek, Agócs Istvánnak és Szitó Irénnek, akiket 60. házassági évfordulójuk alkalmából a napokban köszöntöttek Eperjes községben a családi napon, további jó egészséget, szeretetet, megértést kívánnak gyermekeik. Köszönik az önkormányzati dolgozóknak az ünnep megszervezését. Rákosligeten Pap Józsefnek és kedves feleségének 54. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván sok szeretettel két lányuk, Ildikó és Szilvia, Vejeik Csaba, Zsolt és a hat unoka. Solti Károly énekel Azt a boldogságot.

Szabó Gáspárnak húga és sógora kíván nagyon boldog névnapot egy vidám nótával. Jenei Gábort Bangó János zenekara kíséri. Jó bor mellett.

Sápi Józsefné Kabáról kérte a következő nótát. Nagyibolyát ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, nem zörög a haraszt.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Augusztus 13-án 14:30 között játszottak egy együttes dalát, ami Jó ét címmel hangzott el. Ezzel a dallal szeretnék búcsúzni Kékszemű kedvesemtől, aki ebben a hónapban töltötte volna be 77. életévét. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, megkerestük a dalt. Az Univerzál együttest halljuk. Jó ét!

Férjére, akit 7 hónapja veszített el, 56. házassági évfordulójuk alkalmából fájó szívvel, örök szeretettel emlékezik felesége, Erzsike. Zicsiújfaluban Mártikának és Lacinak 50. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel kíván további szép éveket Marika néni. Budai Beatrix és Egri József énekel, az oltáron Fehér Liliom.

Hajdúhatházról Lévai Sándorné kérte a következő nótát, Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Felvégi ház, Alfégi ház.

0: tudjátok két felé a címemet.
1: Csongrádon apósának, Szepesi Gáspárnak boldog névnapot kíván Julika. Morvai Pálma énekel, nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

Kozma Ferencné szeretné meghallgatni a következő dalt, és lányának is küldi szeretettel. Szász Halombattán Török Juliskának születésnapja alkalmából sok erőt, egészséget kíván Takács Mari Nagytétényből. Barátnőjének Béres Bálinné Mariannának Vaszar községben 65. születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából minden jót kíván sok szeretettel. Kovács Négyöngyi, Korda György énekel, Virágeső.

Csordásné Ili Ajkáról szüleinek kért egy vidám nótát ma délutánra. Karcagi Jánost Németh Csicsó József zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kérem szépen a Hajdúböszörményben Máté húgomnak ezt a Kék ne felejtsd című dalt. Köszönöm szépen.
2: Az egy nagyon-nagyon szép nóta. Ezúttal Máté Otília énekli. Kék ne felejts, el ne felejts.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Illényiné Marica Eger Szalókon szeretné hallani a következő dalt. Gyulai Erzsébetet Vörös Kálmán zenekara kíséri. Kertes ház, benne egy nyíló rózsa.

5 perc múlva 3:44 lesz. Férjének Gézának küldi Erzséke a következő nótát. Her Olivért Burapál zenekara kíséri. Hajnalom, csillagom.

Horváth Marika születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő szép dalt. Isten éltesse, Petre Zsuzsát és Melis Györgyöt halljuk, Lila Orgonák.

föláll egy kicsit, a két szemem keresztbe. Ereszbe, rózsám, ereszbe, nem vagyok beborozva, se serezbe. Csak a csuda szerelemtől áll egy kicsit a két szemem keresztbe. A ragyogó mindenütt, jaj, de vizes minden itt, de sáros. Állott, mint a fakereszt, a rózsám belemereszt magához. Megállj, rózsám, megválod, haza megyek, ha már nagyon kívánod. De tudom, a csókjaidat eztán nekem már jár.

0: tárgyaidat, eztán nekem már hiába kínálod.
1: Édesapjára Vegyenyi Jánosra 102. születésnapja alkalmából emlékezik a családtagok nevében lánya Erzsike Hosszúpályiban. A legkedvesebb édesapának Birinyi Istvánnak halála 43. évfordulója és névnapja alkalmából fájó szívvel emlékeznek gyermekei, Sándor és családja, Szilágyi Sándorné, Birinyi Mária és családja, két dédunokája, Gréti és Juditka. Szilágyi Sándorné és családja fájó szívvel emlékezik férjének, Szilágyi Sándornak halála 7. évfordulójára. Kati Dívaványán szüleire és testvéreire emlékezik szeretettel. Kovács Apollónia énekel, mit keres a temetőben?

Férjének küldi a következő üzenetet Rückerné. Macikám, nagyon boldog születésnapot kívánok. Tudom, hogy nehéz időszakban vagy, de én mindig veled vagyok, és együtt mindent megoldunk. Porr Péter énekel. Volt-e más bolonda?

Férjem kedvence a Lenna déli bábos Hortobágyon, írta a Lovasiné Hajnalka. A következő nótacsokorban ez is hallható lesz. Bog Tibor énekel, kísér Johann János zenekara.

Maradjanak a következő órára is, remek dalokkal térünk vissza a hírek után. Elhangzik a Tiszta Fehér Oltár, az Ezer Évig Várok Rád, és az Évforduló Keringő is. Most Robi Lakatos és együttese játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hegyi Barbara színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a teremtő által kapott egyedi hang, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire kritikusok egymás felé férjével, Zoránnal. Vasárnap Járai Máté színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy Törőcsik Mari unokájaként milyen bugyrot kapott Kossuth Díjas rokonától a színipálya megjárására, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy jelentette valaha szakmájában hátrányt a közismerten kendőzetlen őszintesége miatt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti önöket. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A stratégia hiányát nevezte az agrárium egyik legnagyobb problémájának a szakminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs szerint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás a legfontosabb feladat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az öntözés önmagában nem jelent megoldást. Emellett olyan termesztési technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, amelyek alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. A koronavírus járvány idején kialakult áruhiánnyal és rendkívüli kereslettel indokolta az Orbán kormány egészségügyi államtitkára, hogy a korábbi ár többszöröséért vásároltak lélegeztetőgépeket. Pakács Péter annak kapcsán beszélt erről, hogy Orbán Anita külügyminiszter 2 napja feljelentést tett a 2020-as lélegeztetőgép beszerzések ügyében. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a zuglói egészségügyi szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnokát, a szrebrenicai népirtás egyik főfelelősét népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el. Vezetésével a boszniai szerb hadsereg 1995-ben mintegy 8700 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat gyilkolt meg Szrebrenicában. Ratko Mladicot Szarajevo ostromával és ENSZ békefenntartók túlszulejtésével összefüggésben is bűnösnek találták. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Híreink végén az időjárásról. Napos gomoly felhős az idő az országban, ma még elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. Nagy tavaink vize 22-24 fokos.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánságműsort. Töltsék velünk ezt az órát is. Miklós ostorosan szeretné hallani a következő nagyon népszerű nótát. Vörös Sárit Albert István zenekara kíséri. Pántlika, pántlika.

Hegyesden Stark Sándornak és Nyögéri Máriának 33. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót, erőt, egészséget, hosszú életet kíván édesanyjuk Taljendörödről, Kállai Bori és Berkes János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

0: Szatmári Né Kati Fonyódról kérte a következő nótát. Kolossák Gyula énekel Balázs Tamás zenekara kíséretével. Háborúg a Balaton.
1: Háborúg a Balaton, haragszik a galamb.

0: tetszik az arcinek, gyönyörű a palaton, megszédít a galambom csodára. De olyan ő, mint a Balaton vize, aranyfényben játszik az arcinek, gyönyörű a Balaton, megszédít a galambom csodára.
1: Tisza Dadánu Kovács Gézánét 52. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszönti férje és kíván minden jót. Dékány Sarolta és Kós János énekel, 1000 évig várok rád.

Békés Csabáról kérte a következő dalt Kotrocó Tiborné, Rezsnák Miklóst, Sárközi Béla zenekara kíséri. Gyere be, rózsám, gyere be!

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kovácsné vagyok, Marika. Szeretnék egy dalt kérni, a fehér róza volt az én virágom, és az egész Tankók családnak boldogságot, sok jó mindent, egészséget kívánok. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük, és mi is a legjobbakat kívánjuk önnek. Szilágyi Sándor énekel, kísér Lakatos Mikró zenekara.

Bencsik István Keszthelyről kérte a következő nótát, Sánta Zsoltot ifja Berki Béla zenekara kíséri, józanságra nagy bennem az akarat.

nézel babám, ezt a csekély hibámat.

Fodor Istvánné Esztike néni írt Dévaványáról. Férjem sajnos már 24 éve elment, de szeretettel gondolok rá, gondolunk rá még a mai napig. Hiányát semmi nem töltheti be. Az emlékére kérem a dalt, Bojtar Imre énekel, valakinek muzsikálnak.

0: ki moska, de nem.
1: Rákosin Ildikó Budapestről egy olyan örökzöld slágert kért, amelyet az MTV egykori nagyon népszerű bemondó nője, Kertész Zsuzsa énekel. Kísér a Stúdió 11, Nem az élet a hívás.

Padi Gáspárnak boldog névnapot kíván Szabó szomszéd, Hollai Bertalant Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Három hordó Szilváni.

0: lehet vigyázni. Keserű a Szilváni, Szilváni, az asszonyra nem lehet vigyázni.
1: Kisvárdáról Sóvágó Imre kérte a következő nótát. Jákó Verát Szalai Antal zenekara kíséri. Üssek ő, én nem törődöm a világgal.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Márkus családra, akik az ozorai temetőbe pihennek, fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel gondolok. Drága szüleim, nagyszüleim, bátyám, sógornőm, nyugodjatok békében. Köszönöm szépen. Viszont hallásra!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Bokor Jánost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, de szeretnék Kisfalumba egyszer hazatérni.

0: egyszer visszatérni.
1: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 7 perc múlva 3:45 lesz. Viator Bágyról Gulyás Ernő feleségének kérte a következő dalt nagyon sok szeretettel. Putnoki Gábor énekel, évforduló keringő.

következő nótát Kis Antalné Kömlődön 90. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni. Nagyon sok szeretettel kívánunk, minden jót. Kis Károlyt Boros Lajos zenekara kíséri. Öreg idő, szálló idő.

Müspökladányból Ildikó édesapjának, Pásztor Jánosnak kérte a következő nótát. Székely Mihályt Lakatos Sándor zenekara kíséri. Esik eső csendesen.

0: esik eső, csendesen lepereg az ereszen, az ereszen.
1: Pakuráné Lídia Salgó Tarjánból kérte a következő dalt, Lugosi Katit Duka Péter zenekara kíséri, Sárga dinnye levele.

Úgy látom, a műsor végéig még egy remek nótát meg tudunk hallgatni. Tunyi Lászlóné kérte, Orbán Sándort Bura Sándor zenekara kíséri, Páros csillag az ég alján.

És ezzel végéhez értünk a mai kívánságműsornak. Majd holnap folytatjuk kettőkor. És most is maradjanak a hírek után, hiszen Popovics László az elmúlt időszak legjobb beszélgetéseiből válogat. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, Ingá Zoltán vagyok, Belán Tila Zsigmond és Orsós Kosztics Imre zenél. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a szrebrenicai népirtás egyik fő felelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai ukrán hadiüzemek, kohászati és olajfeldolgozó ipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. 200 tonna medúza bénította meg a legnagyobb atomerőművet Franciaországban. A 6 reaktorból 2-t le kellett állítani. Az erőmű üzemeltetője szerint ez nincs hatással a még működő reaktorok biztonságára. Legutóbb augusztus 11-én kellett 3 reaktort leállítani, szintén medúzák miatt. Az északi partvidéken fekvő létesítménynek már tavaly is akadtak gondjai a csalánozókkal, amelyek eltömítették a tengeri szivattyúk szűrőit. Valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen. A kaszáláshoz használt traktor pengéi vethettek szikrát és lobbanthatták lángra a növényzetet. A tüzet egy hét alatt sikerült megfékezni, 3000 hektár égett le. A belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa volt az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz Belgiumban. Itthon átütemezné a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, hogy támogassák az időpontmódosítást, és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csak nem 1000 hektárnyi halastó szárad ki itthon. A Tiszántúlon néhány, a Dunántúlon 40-50%-os termelés kiesésre számítanak a gazdák. A halászati szakmai szervezet szerint gazdasági és állami segítségre van szükség. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezre jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. Nagy tavaink 22-24 fokosak. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Jó napot kívánok mindannyiuknak, üdvözlöm Önöket, kezdődik már is a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Egy-egy beszélgetés néha sokáig velünk marad, egy különleges emlék, egy kedves mondat, vagy éppen egy régi történet miatt. Az elmúlt időszakban sok ilyen pillanat született a műsorban, ma pedig ezek közül válogattam össze néhányat, hogy ismét együtt idézhessük fel őket. És persze már készíthetik a telefont, hiszen várjuk új hallgatók új történeteit is. A 061-759-60-71-es üzenetrögzítőre hétköznap mondják fel a nevüket, a telefonszámokat és azt, hogy ebben a műsorban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Ugyanezt megtehetik az e-mail címünkön dankoradio@mtva.hu. Nos, akkor induljon! Itt tehát a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják, Andrással beszélgetünk. Mindenkinek van egy álma. Harangozó Teréz felvételét fogjuk meghallgatni. Akkor beszéljünk, jó, a feleségéről.
1: Hát ez csodálatos volt, amikor el tudtuk ezt táncolni, hogy mondtam neki, hogy te vagy az álmom, mert hát mondom, az első pillanattól, amikor megérkeztem én, kineveztek Erdőbre, 1955. november 1-én értem oda, és éppen ebédeltek a diákok, egy ilyen kollégium, nálunk úgy hívták internátus, ebédeltek, a tanárok egy külön asztalnál ültek, bementem ott, bemutatkoztam, és akkor láttam, hogy egy szép fiatal nő mellett van egy hely, és odaültem mellé, megkérdeztem, hogy még egyszer, hogy hívnak, hol dolgozó. Azt mondja, hogy a magyar iskolában tanítok tornát. Na mondom, akkor én leszek az igazgatód. Hát, ez óriási volt, így kezdődött az én nagy szerelmem. Az első pillanatra éreztem, hogy egy 18 éves lány tornász volt, és közben mondom, elvégzett egy ilyen tanfolyamot, hogy taníthat az iskolában tornát és sportot, táncot, mindenhez értett, mert olyan képeim vannak, hogy például a csendháborítóban keleti, távol-keleti táncot táncolnak egy barátnővel a színházba, vagy a néptáncot táncol, aztán orosz táncot is tudott tanítani, magyar táncot, román táncot. Amikor előadásokat, nagyon nem volt, hogy évente ne rendezzünk egy nagy előadást, és utána pedig a szülők maradtak, és na, azokkal szépen beszélgettünk, énekelgettünk, táncolgattunk, és aztán onnan ebéd után, hát mutasd meg, légy szíves, akkor Erdődöt, mert ugye én nem jártam, akkor elmentünk a várhoz, hát hova? A Petőfi emlékműhöz mentünk, és megnéztük a Petőfi emlékművet, és megnéztem, hogy mi van ráírva, hogy te vagy barna kislány, szívem s lelkem ménye.
0: Azt mondtam, és mennyire igaz volt, ugye?
1: Mennyire igaz volt, és aztán mondom, hogy azért még odaírhatták volna, hogy szomorú hely, de engem egy buszomszédság illet, ezt írta Petőfi, mondom, de én ennek örülök, hogy engem pedig a gyönyörűség tölt el. És akkor megmásszuk a bástyát, ami most is előttem van, mert fenn van a falon a második feleségem férje, aki festegetett, hiába volt tanárember, festegetett és rajzolgatott nagyon szépen, és nézem például a bástyát, ahogy lassan megmásztuk, és még a kezünket is megfogták. Mert ugye az, mit mond a nóta, hogy az első szerelem olyan, mint egy álmodás, az első szerelem olyan, mint egy készfogás. Még a kezét se mertem megfogni, hazakísértem, még kezet csókoltam akkor első nap, aztán akkor kezdődött ugye a udvarlás.
0: Igen. Hát András, az a sejtésem, hogy egy rádió műsor keretei nagyon szűkösek ahhoz, hogy mindezt kifejtse. Önnek szerintem egy novellát kellene, vagy egy regényt írnia, hiszen most elmesélte, hát egy ebédtől egy délután történetét. Hallgassuk meg a dalt, jó? És akkor folytathatjuk természetesen a következő dalnál is. De most akkor jöjjön Harangozó Teréz. Adjunk neki is egy kis rádióidőt. Mit szól hozzá?
1: Jó, nagyon köszönöm.
0: Mindenkinek van egy álma. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Katalinnal beszélgetünk, akivel most visszanézzünk az életére. Jön ugyanis a Visszanézek életemre című felvétel. Na, hogyha visszanéz, akkor hogy látja ön magát? Én azt gondolom, hogy egy boldog ember azok alapján, amiről eddig beszélgettünk.
1: Az életem, azt lehet mondani, hogy boldogságban a gyerekkorom is gyönyörű, szép volt a gyerekkorom. Ugye hiányosságok voltak benne, nem voltak nagyszülők, se az édesapám, se az édesanyám részéről nem voltak nagyszülők, de viszont egymásnak éltünk, egy család voltunk, és nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt. A házasságom, 55 évig éltünk a férjemmel együtt, az szintén egy kiegyensúlyozott, nagyon szép élet volt, amit megdupláztunk azzal, hogy a falunak az életét vittük tovább. 30 éven keresztül dolgoztunk a faluba, a kultúrával és az hagyományok őrzésével.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a férje is valami hasonló dologgal foglalkozott, mint ön?
1: A férjem volt ugye egy szervezet, amit sem adok Szlovákiába, annak volt 30 évig a vezetője. A Magyar Közösség Pártjának 15 évig volt az elnöke a faluba. Ő életcélja volt a magyarságnak a fönntartása, annak ellenére, ugye, hogy felvidéken élünk. De igen, hát szívbéli magyarok vagyunk, és hát ugye ő ezt elve volt neki, hogy az megmaradjon. Meg is maradt, nagyon szép magyar község vagyunk. Megmaradt az élet, a magyarság a faluban, de a kultúrát karöltve vittük a férjemmel 30 éven keresztül. Nagyon-nagyon sok rendezvényt rendeztünk. Minden évben volt 5-6 rendezvényünk. Ezek voltak a szépek az életemben. A hiányosságok viszont azok voltak, hogy ahogy visszanézek életembe, mindenkit nagyon korán elveszítettek. A szüleimet 31 éves volt, amikor édesanyám meghalt, 34, mikor édesapám meghalt. Mind a kettő betegségben halt meg. Úgyhogy egyedül maradtunk a férjemmel, és akkor mindent, mi csak egymásnak éltünk, és annak, hogy valamit le tudjunk tenni az asztalra. És a falunak a gondozását vettük, a kulturális életét, amit fel is dolgoztam, ugye, könyvbe.
0: Igen.
1: Most fog megjelenni a könyv, ugye, a Bényi hagyományok és népszokások, Palóc hagyományok és népszokások címmel fog megjelenni a könyv. Feldolgoztam. A környéken azt lehet mondani, hogy Bényben van a legtöbb hagyomány, és még élt a férjem, mindent feldolgoztunk, és be is mutattunk mindent. Mindent. A farsangi tojásszedéstől végig az egész évben minden, de minden hónapra volt valami rendezvény, amit mint népszokást be tudtunk mutatni.
0: Mert tényleg lélegzet visszafolytva hallgatom, amit mond, mert annyi mindent tettek a magyar közösségért. Nem is akartam beleszólni, mert sorolja tényleg gyakorlatilag folyamatosan azokat a kiadványokat, azokat az eseményeket, amelyeket ugye együtt csináltak a férjével. Folytassuk majd ezt, jó? Csak most hallgassuk meg a dalt, a Visszanézek életemre című felvételt. Jöjjön tehát itt a Dankó Rádióban Katalin kérésére.

0: csöpp lesz, azután meg kisangyalom, szóba véd is jól lesz. Egyszer mentem el a ligetbe sétálni.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erikával beszélgetünk, mindjárt jön az első felvétel, amelyet meghallgatunk. Holló lovam lábanyomát. No, hova megyünk vissza az időben? Mire emlékezteti ez a dal, Erika?
2: Hát ez nagyapámra emlékeztet. Nagyapám ugye 1906-ban született, és ő kőfaragó volt, ami annak idején a falunkban nagyon sok, vagy 6-7 család őzött kőfaragást, ugye síremlékeket faragtak. A szomolyai kő az mindig nagyon-nagyon híres volt, és nagyapámnak, mikor régen ugye lovaskocsival, mert nem volt még autó, lovaskocsival hordták a kész volt emlék, és Falföldre és mindenhová vitték a kész emlékeket. És hát emlékszem rá, hogy gyerekként a 60-as években, hogy még nem voltam iskolás, de szerintem már az iskola kezdés előtt álltam. Akkor volt neki egy ilyen nagyobb távolságra, még pedig Egyekre. Hát ugye az már a Hortobágyi Nemzetpark széle, és igen, ugye mi meg Szomolya, az nem 10-20 kilométer, és akkor oda volt megrendelése neki. És akkor így a mai napig, hogy bennem van, hogy ültünk a lovaskocsin, és hát bizony már szürkült, mikor odaérkeztünk Egyekre. A ballag, ültünk a pokrócon, ugye a kocsin, nagyapámmal, és ugye mikor úgy bementünk, vagy a faluba, hogy szürkült, vagy valami, és akkor mondtam, hogy látod, kislányom, már nem sokára odaérünk. És ez így mind a mai nap így benne van, ahogy ülünk a kocsin, és baktat a ló velünk, és amikor nagyapámnak meghallom ezt a nótáját, mert ugye neki ez volt a kedvenc nótája, akkor mindig ez az emlékkép jön fel nekem.
1: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon mélyreható emlék lehetett. Én is így elképzeltem, hogy feltette a lovaskocsira, fölültette, és akkor hát indulunk. És messzire mentek, ugye hány órát mentek egyébként? Most pont megnéztem a térképen, azért akár egy ilyen 60-70 kilométert is hát utaztak, nem?
2: Igen, igen, délelőtt indultunk, és hát bizony már szürkületre baktattunk oda.
1: Igen. Akkor, és másnap indultak vissza egyébként? Hogy volt ez megszervezve?
2: Hát, másnap ugye felállították, hogy fogadtak bennünket, ott aludtunk a háznál, akiknek szállítottunk, egy szállított nagyapám, és akkor másnap felállították az emléket, és akkor szépen visszaballagtunk a lóval.
1: Igen. Milyen szép emlék.
2: Igen, és ez neki is szeretnék emléket állítani ezzel, hogy
1: hát ezt most meg is tesszük, jó?
2: Igen, igen.
1: Lejátsszuk a dalt akkor a nagypapájára emlékezve. Holló lovam lábanyomát, ez jön tehát Erika kérésére itt a Dankó Rádióban.

kirúgtam a földet is valóla. Pedig valamikor fehér hajú öreg asszony egyetlen egy reménysége voltam. Ha felkötnek, ha meghalok, nem kísér ki az útamra senki. Nem visznek a temetőbe, árok parton fogok megpihenni. Nem lesz virág a síromon, nem hull rejá szentelt föld göröngye. Csak egy szegény ráncos arcú, fehér hajú öreg asszony, titka.

Haj, de nem lesz virág a síromon, nem hull re a szentelt föld göröngye. Csak egy szegény ráncos arcú, fehér hajú öreg asszony,

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Évával beszélgetünk. Az Express együttestől kért egy dalt. Azt mondta, hogy bármelyiket kiválaszthatom. Hát én azt a dalt választottam ki, amit gyerekkoromban rengeteget hallottam egyébként a szüleim orsós magnóján lejátszva. A Harmonikás című felvétel. No, miért volt oly fontos az Express együttes, vagy mondjuk ez a dal?
1: Mert a kedvenc együttesünk a férjemmel együtt az Express volt. Minden koncertjükre elmentünk. Akkoriban 1968 és 1985 között volt ez a Hallóit Balaton című műsoruk. A Balatonon végig, hát nagyon sok helyen kísértük őket, mentünk. Még a mai napig is el tudom mondani az Express együttes tagjait. Nem tudom, hogy elmondjam-e.
0: Hát, hogyha szeretné, akkor mondja, de igazából jobban érdekelne az, hogy akkor ezek szerint a Balaton körül mindenképpen ott voltak a koncerteken, és országosan is követték egyébként őket?
1: Igen, és az az érdekes, hogy nem régen beszéltem telefonon a Solymos Tónival.
0: Tényleg?
1: Egész véletlenül, mert a fiam is gitáros, és hát egy közös dolguk volt, és akkor átvettem a telefont, és elkezdtem üvölteni, hogy Tóni, és teljesen lázba jöttem. És akkor ő azt mondja, hogy hát hogy, mondom, hát minden koncertjükön ott voltam, hát imádtam az Express együttes, főleg a Solymos Tónit, a rongylábú Tónit, és küldött nekem egy könyvet, két CD-t, és aláírta egy régi képet, mert a fiam találkozott vele, és aláírta nekem a régi képet, hogy Évának szeretettel, Solymos Antal. Úgyhogy nagyon boldog voltam, hát imádtam őket, úgyhogy minden számukat tudom. Kangyal öcsi, azt tudom, hogy dobos volt, Malek Miklós, nem kell mondani, szintetizátor, akkor Sija Attila, ő is gitáros volt, Magyar Csaba zongora, úgyhogy mindent tudok róluk, és mindenhová, Urániában volt az 50 éves koncertjük, ott is ott voltam, ott már sajnos egyedül voltam, már úgy egyedül, hogy barátnőmmel mentem el, de nem a férjem, ugye ő már meghalt addigra. Úgyhogy ez köt az Express együtteshez.
0: Hát már csak azt jelzik, hogy ha esetleg nem Évának, hanem Móninak hívnak. Na, hallgassuk meg a dalt, jó? Itt jó, a Dankó
1: köszönöm,
0: Rádió.
1: Köszönöm.
0: Benne pedig Éva kérésére már is jön, tehát az Express együttes felvétele a 30.

0: rádió.
1: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották az elmúlt közel egy órában, ahol ma néhány olyan beszélgetést idéztünk fel, amelyekre jó volt újra visszaemlékezni. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a közös időutazáson, és várom az újabb történeteket, az újabb hallgatókat. 061-759-6071-es a telefonszámunk, az üzenetrögzítőre mondhatják fel a nevüket, telefonszámukat, és azt, hogy ebben a műsorban szeretnének szerepelni. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Van egy e-mail címünk is, dankoradio@mtva.hu. Nos, mindjárt érkezik Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig persze Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Holnap délután 5 órától ismét várom Önöket. Popovics Lászlót hallották. Minden jót!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 2026. júliusában újra ellátogattunk a Művészetek Völgyébe, ahol az egyetemi udvar látogatóit és fellépőit kérdeztük. A negyedik éve megrendezett esemény folyamatosan fejlődő programstruktúrával és környezettel, valamint újabb partnerintézmények bevonásával készült az idei fesztiválra. Beszélgető partnerünk Karát Eszter énekes, óvodapedagógus.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 548. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: hányadszor vagy itt az udvarban?
1: Az udvarban először 17 éve voltam utoljára Kapolcson, és sajnos akkor is a tűzös mandula gyulladással az első este után haza kellett mennem. Úgyhogy most kicsit pótolom ehhez az utóbbi évek kimaradását.
0: Akkor ebben van egy ilyen komoly nosztalgia faktor is.
1: Ó, nagyon.
0: Miért pont az egyetemi udvarba jöttetek?
1: Délután összefutottam Gubinet Ákossal, aki földi, szintén zalai, és nagyon kedvesen beinvitált az egyetemi udvarba.
0: És milyen volt az első benyomás? Milyen volt a hangulat?
1: Nagyon kellemes, családias az egész légkör. És azt hiszem, hogy azért is kerültem a fesztiválokba már az utóbbi években, mert minden olyan nagyra nőtt, minden fesztivál akkora tömeget hoz, amire én abszolút nem vágyom. Talán ilyenek lehettek az első évek a kapolcsi művészetek völgyében, mint amit itt ma megtapasztaltam az egyetemi udvarban. Fiatalok, egyetemisták, világ megváltó tervek és nagyon nagy beszélgetés vagyunk túl a frissen végzett zeneakadémistákkal. Aki szeretne egy művészetek völgye ősi élményt, hogy milyen lehetett 35 évvel ezelőtt, az jöjjön el az egyetem.

0: Nagyon nagy örömmel látom, hogy az iskola falain kívül is közösségi szerveződnek a fiatalok. Ezekben a kis közösségekben van a jövő. Ők valószínűleg egy életen át fognak ezekből a barátságokból, ezekből a közösségekből táplálkozni és építkezni.
1: És végül egy nem várt kérdés, egy gondolatkísérlet. 2036. 14. egyetemi udvar. Mit üzensz az akkori hallgatóknak és az udvar látogatóinak?
0: Soha ne mondjatok le az élő zenéről. A legnagyobb luxus az emberi életben az, amikor valaki analóg készít neked művészetet. Az a művészet, ami analóg, ami egy érző emberből jön, az soha nem pótolható gépekkel. Én ezt üzenem.

0: Csip Vaklerip.
1: Karát Eszterrel beszélgettünk, valamint az Eszterhé zenekart hallhatták. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
3: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
4: Ezen a hétvégén szombaton Hegyi Barbara színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a teremtő által kapott egyedi hang, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire kritikusok egymás felé férjével, Zoránnal. Vasárnap Járai Máté színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy Törőcsik Mari unokájaként milyen bugyrot kapott Kossuth Díjas rokonától a színipálya megjárására, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy jelentette valaha szakmájában hátrányt a közismerten kendőzetlen őszintesége miatt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
3: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa Ön is az új Kossuth Rádiót.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt kellett volna elindítani, és kivizsgálják, hogy miért nem kezdődtek el. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segít a programban résztvevőket. A Magyar Bank Szövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Átütemezné a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, hogy támogassák az időpontmódosítást, és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csaknem 1000 hektárnyi halastó száradt ki, a Tiszántúlon néhány, a Dunántúlon 40-50 százalékos termelés kiesésre számítanak a gazdák. A halászati szakmai szervezet szerint gazdasági és állami segítségre van szükség. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. 4 embert őrizetbe vettek, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanó testekről, mint tavaly. Mostanáig több mint 400 sürgős és csak nem 1000 átlagos esetet jegyeztek fel. Derült fátyolfelhős idő lesz holnap, eső nem várható, de a többfelé élénk szél az Észak-Dunántúlon megerősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
3: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Áldjon az ég, óvja a bajtól minden léptedet. Énekelte Sándor Judit és Szabó Miklós, Hajdú Mihály és Romhányi József, Kádár Kata című operájából. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunkban Jantyik Csaba színművészről, rendezőről mesélünk Önöknek. De előtte hallgassuk meg Behár György és Baranyi Ferenc szerzeményét, az Akit a szerelem című dalt Tokodi Ilona előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Helycigány. Az előadó Vadás Zsolt, kísér Lakatos Miklós és Kovács Erik Gála zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: Hol az Operencián? A Dankó Rádióban. Jantyik Csaba színművész, rendező 1964. július 30-án született Békésen. A színjátszással először a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi drámai tagozatán ismerkedett meg közelebbről, ahol nem csak az alapokat sajátította el, hanem a színház iránti elköteleződése is megerősödött. 1987-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán Horvai István osztályában. 14 évig volt a Debreceni Csokonai Színház meghatározó tagja. Játszotta Shakespeare, Molière és Schiller főszerepeit, emellett modern klasszikusok hőseit, valamint a musical irodalom emlékezetes alakjait és operett bonvivánok hosszú sorát is. Ebben az időszakban folyamatosan tanított és rendezett is. Számos névódíj mellett kitüntették a Debrecen kultúrájáért díjjal. Színészi tevékenysége mellett képzőművészként is dolgozott. 1991-ben elnyerte a Kortárs Galéria Kortárs Művészeti díját. Most hallgassuk Jantyik Csabát, aki egy 2023-as interjúban származásáról, felmenőiről mesél.
1: Az én tudomásom szerint ez egy felvidéki név, tehát a mai Szlovákia területéről jöttek a Jantyikok valamikor. Ha minden igaz és a családtörténetem nem hibás, akkor tulajdonképpen munkát keresni érkeztek az Alföldre, amit a török utáni elnéptelenedés miatt ugye megpróbáltak betölteni, ott földeket adtak, munkalehetőségeket teremtettek. Én úgy tudom, hogy akkor tájt érkeztek Békés megyébe, és hát aztán onnantól kezdve ott telepedett meg a család, meg azon a környéken. És az egyik ősöm, Jantyik Mátyás, ő volt az, aki felemelte a családot tulajdonképpen, nagyon szegény sorból indult, és a végén Békés városnak a főszolgabírója lett. Ennek számos nyoma van, mert Békésen mondjuk a katolikus temetőben van egy óriási, majdnem templom nagyságú kápolna, az a Jantyik kápolna, ezt ő építette, ez a Jantyik Mátyás földbirtokos, és aztán az ő unokája, aki szintén Jantyik Mátyás, ő lett az a festőművész, akiről a Békési Jantyik Mátyás Múzeum el van nevezve, úgyhogy nekem már semmi esélyem nincs, mert ott már minden Jantyik utca, meg Jantyik Mátyás Múzeum, nekem már mást kellett csinálni. Úgyhogy, de nagyon büszke vagyok rájuk, mert egyrészt a semmiből való felemelkedésre, másrészt a festőművészre, aki tulajdonképpen Munkácsi egyik tanítványa volt, és hát ami nagyon híres az, hogy a parlamentben van neki kettő darab festmény is.
0: Jantyik Csabát hallottuk. Most pedig következzen Kocsák Tibor Légy jó, mint haláli című musicaljéből Török János dala Jantyik Csaba előadásában. Túl az Operencián.
2: Dorogi Sándor második latin nyelv. Fú, ez a latin már nekem sem ment.
3: Nekem megy.
2: Igazán?
3: Elmondjak egy rabizát.
2: Na, halljuk.
3: Köpre, köpré.
2: Köszönöm! Jó, hát tisztva rá! Nagy csibész, nagy tesanyika! Hova te? Nyilas Mihály, harmadik B. Ez a kis tanító, igaz?
3: Rogd le! Adj te!
2: Jó, na jó, nem eszem meg nekem is. Barátom a Misi. Sok mindent köszönhetek neki. Igen, sokat.
3: Vagy jön a Bella, vagy nem. Csak győzt kívánni! Be!
2: Kivárom én ezt. Mihály. Na igen, honorálni kellene ezt majd egyszer, valahogy. Na, nincs oda rejtek, hely, mit dugdos itt a Misi gyerek. Gyönyörű vagy, mint az álom, te vagy a legszebb a világon. A szemed fényesen ragyog, az enyém vagy, a tied vagyok. Hát ez jó. Ez ma beszéd, kisfiú.
3: Hol lesz kontló?
2: No lát, itt van maga a költő.
3: Adja vissza!
2: Nem, adósan végig.
3: Az enyém nem akarom, hogy adja vissza!
2: Jó, ha itt van emetemnek. Egy cipőbe járunk, nem kéne itt titkolóznod. Hát tudod, én legszívesebben kikiabálnám a világra, bele a képébe mindenkinek, hogy mindenki megtudja.
3: Hol lesz kontló?
2: Nem, kisöcsi. Velem most semmi másról nem lehet beszélni, érted? De hiszen éppen neked kéne tudnod, hiszen te is valami ilyet, hát amit leírtál, tudnod kell, hogy mit jelent. Mit mondhatnék?

ez egy jó ízű kis bolygó.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Jantyik Csaba 2001-ben a Budapesti Operett Színház tagja lett. Első szerepét a Muzsika hangja című musicalben játszotta, Trap kapitány szerepében, de játszott Huszka Jenő Mária főhadnagy című operettjében is, ahol Kossuth Lajos szerepét alakította, valamint Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékában, amelyben a francia királyt formálta meg. Pályafutása során játszott a Madách Színházban és több prózai színházban is. Az Art Színtér produkcióiban rendezőként foglalkoztatták. Most hallgassuk Jantyik Csabát, aki a rendezésről mesél.
1: Sokszor el szoktam ezt mondani, hogy mindig azt hiszik az emberek, hogy értenek a rendezéshez. A rendezés az pedagógia, és mint ahogy a pedagógia is egy nagyon nehéz téma, a rendezés ugyanaz gyakorlatilag. Ugyanis jön egy felkészült ember, egy csomó felkészületlen ember közé, hiszen a rendező hónapokkal előbb már foglalkozik jobb esetben az anyaggal, és ugye ő a legfelkészültebb, és aztán át akarja a tudását adni azoknak az embereknek, akik majd eljátsszák a darabot. Igen ám, de hát ez nagyon sok érzékeny emberből áll. Jobb esetben ugye sokan vannak a színpadon, és ezekkel az emberekkel nem lehet egyformán viselkedni. És a színészvezetésnek az egyik része az, hogy egységes módon játszanak, tehát egy stílusban játszanak a színészek, ez nagyon fontos. Nem lehet össze-vissza én ezt játszom, én azt játszom, én komikus vagyok, én nem tudom, hanem azt össze kell fésülni, ez az egyik dolog. A másik pedig a pedagógiai része az, hogy hogyan nyúlok hozzá az emberhez. És hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon sok rendező nem tudja ezt. Nem bántva most bárkit is, de azért hasonlítom a pedagógushoz, mert valaki elmegy és tanár akar lenni, és aztán szembesül azzal, hogy mindent megtanult, remekül ért mondjuk a történelemhez, és aztán nem tudja átadni a gyerekeknek ezt a tudást. És mondja szegény, és próbálkozik, és nem figyelnek rá, és nem tudja lekötni őket, stb. Stb. Vagy nem tud bánni az érzelmeikkel. És ez ugyanez vonatkozik egy rendezőre is.
0: Jantyik Csabát hallottuk. És most következzen Jávori Ferenc Fegya Mennyasszonytánc című klezmer musicaljéből, a Rabbi és a Pap kettőse. Az előadók Jantyik Csaba és Faragó András. Dankó Rádió.
2: Dicsértessék!
3: Szalom!
2: Ne siess, atya! Nem esznek a halak!
3: Miért?
2: Egy volt éhes, az is itt van.
3: Na, hogy miért mindig neked van ekkora szerencséd?
2: Mert én az úr kiválasztott szöcskéjét teszem a horogra.
3: De jut eszembe, bölcsrebe. Mi legyen szegény Patkós Rózsival?
2: Hát az a helyzet, hogy már nem a ti hívet. De még nem is igazán a mi hívünk.
3: De várj. Nagyon sajnálom, hogy elvesztettük. Nagyon jó katolikus volt. Gyónt, áldozott, énekkarba is járt.
2: Lélekben még mindig hozzátok tartozik.
3: De a vallása szerint eddig se tartozhatott volna hozzánk.
2: Viszont még csak úgy tud az úrhoz fordulni, ahogy eddig tette.
3: Háj, de azzal, amit eddig tett, tulajdonképpen bűnt követett el.
2: Nem hiszem, hogy odafönt ezt rossz néven vették tőle.
3: Hát, nem tudom.
2: Atya, na. Kész. Herskovics féle kóser szírva.
3: Na és te, Mise bor? Szintén Herskovics féle.
2: Akkor jöhet.
3: Na hát akkor, Isten.
2: Isten! Isten!

0: Hát akkor Shalom.
1: Dicsértessék a jé.
0: Ide hallgass, bölcsrebe. Meghívhatlak egy kóser vacsorára.
2: Hát persze. Csak előbb hazaviszem a halat.
0: Jó, de várj. Hát akkor miből lesz a rácpont?
2: De a túrós csuszát te adod?
0: Rendben.
3: Bár a pontyról nem beszél a tóra, bűnöm az, hogy haladra fáj fogam.
2: Együtt élni békében, azt tud pedig csak, ki a másik ember örömét nem irigyli el.
3: Ha látod azt, hogy mi fordít egymásnak, népet, vallást, családot ráébredsz.
2: Oly kevés ez mindahhoz, ami összeköt a földi létben.

0: Hogyha ezt a híveink is megértenék, nem kellene többé aggódnunk szegény patkós Rózsi sorsáért.
1: Hát nem.

0: Én úgy csinálom a rácpontyot, hogy a tepsit kibélelem szalonnával.
1: Szalonnával?
0: Szalonnával. Aztán bedörzsölöm fokhagymával, és az egészet nyakon öntöm tejföllel.
1: Tejföllel.
0: Rebe, tejföl nélkül szart se ér az élet.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Nemzeti Könyvtár blog.hu oldalán 2023. július 24-én megjelent írásában olvasható egy beszélgetés Jantyik Csabával, melyből most egy rövid részletet idézek. Mit jelent önnek előadó művészként a vers? Milyen önálló vagy közös vers műsorokban vett részt? A pontos szövegmondás, a kötött forma katonás fegyelemre készteti az előadót, de éppen ez a kihívás érdekel, mert így is meg kell találni az egyéni előadásmódot. Éveken át játszottuk a Máriára hangolva című versszínházi összeállítást, amelyben márai és faludi költeményeket adtam elő. Ezzel a produkcióval még a kaliforniai magyarokhoz is sikerül eljutnunk. Állami ünnepségeken is többször volt szerencsém fellépni Petőfi, Vörös Marti és Vas Albert versekkel. Eddig tartott az idézet. Jantyik Csaba 2024. május 16-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen egy újabb részlet Jávori Ferenc Fegya Mennyasszony Tánc című klezmer musicaljéből, Rózsi Biblia dala. Énekel Simonfalvi Ágota, Jantyik Csaba, Kerinyi Miklós Máté és a Budapesti Operett Színház énekkara. Túl az óper.

nekem még. Az sem baj, ha egy-két dolog össze is csúszott, mondd már, nagy idő ez ám. Hanem ez a Herskovics egy kész professzor lett, lám egy tudós mérinek te a bort, hisz pár nap alatt

0: emlékezünk tisztelettel és szeretettel halálának évfordulóján, aki 1927. május 1-én született Győrben. Ő volt a derű királynő, a szórakoztatás hercegnője, mondta róla Straub Dezső. Pályáját Makai Margit stúdiójában kezdte, majd 1943 és 1945 között a Fővárosi Operett Színházban játszott. A háború után több társulatnál is megfordult. A Művész Színház, a Vidám Színpad, a Magyar Néphadsereg Színháza és a Petőfi Színház tagja volt. 1966-tól három évtizeden át ismét a Vidám Színpad közönségét szórakoztatta, később a Centrál Színházban lépett fel. Pályája utolsó szakaszában 1998 és 2011 között a Mikroszkóp Színpad társulatához tartozott. Lórá Lenke igazi komika volt, aki a finom iróniától a markánsabb színészi eszközökig széles skálán tudott hatni. Egyetlen mozdulattal képes volt megteremteni a nevetés és a szeretet atmoszféráját. Lórá Lenke 2017. augusztus 27-én csatlakozott az Égi társulathoz. Neve fogalom marad a magyar színpad világában. És most következzen Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor vidám dala a felejthetetlen Lórá Lenke előadásában. Rajta öregek, nagymamák. Túl az óperencián.
1: Rajta öregek, nagymamák, a Charleston újra sik. Hoppa, derekam kapja, de egy kicsit táncige, jól is esik.

alkalom az Ernston újra sit, mert a divat az nem halad, csak visszaváltozik. Egy műemléki vénült házban, óbudai kis lakásban két hetenként összegyűltek 80 öregek. Szó került sok szép emlékről, békebeli zord időkről, s arról is, hogy milyenek a mai gyerekek.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Augusztus 29-én a Mézesvölgyi Nyár színpadán a Nem rongyos élet című operett gála várja a közönséget. A tavalyi fergeteges siker után idén ismét a hazai színházi élet kiválóságai állnak össze, hogy bebizonyítsák a Hungarikumnak számító magyar operett időt álló érték, amely minden generációhoz képes szólni. A rendező Peller Károly. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen a gálán is fellépő Fischl Mónika. Ifjabb Johann Strauss a Cigányváró című operettjéből Szaffi dalát énekli. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc a Pacsirta című operettjének palotásával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk főszereplője Erdélyi Mici színésznő komika lesz. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá tartalékrendszereket is. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt kellett volna elindítani, és kivizsgálják, hogy miért nem kezdődtek el. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a katolikus karitász 2 millió forintos gyors segélyt állított össze, és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Nagyon súlyos a norvég király állapota. Családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia Hákon herceg kerülne a trónra. Erdőtüzek pusztítanak Algéria északkeleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, több főutat lezártak. Az algériai elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad. Az észak-afrikai országban az elmúlt években egyre több halálos áldozatot is követelő erdőtűz pusztított. Idén az első fél évben csak nem 2000 tüzet észleltek, ezek egy részét gyújtogatás okozta. Valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen. A kaszáláshoz használt traktor pengéi vethettek szikrát és lobbanthatták lángra a növényzetet. A tüzet egy hét alatt sikerült megfékezni, 3000 hektár égett le. A belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa volt az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz Belgiumban. Itthon túlnyomóan derült, fátyol felhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Elmegyek az életedből. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Már is kezdődik. Tartsanak velünk a következő egy órában is, melyet már is Erős Béla és Sejmesi Sejderezső hallgatójával kezdünk. A dalt Melis György énekli el, és az a prímás muzsikál zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben. Egy 2025-ös felvételről hallhatjuk Dóczi József andalgóját, Szegedi Csaba és Salasovics Norbert zenekarának jóvoltából. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Majd akinek a lelke beteg, jegenyefák nem nőnek az égig, Nádasdy László is darra fakad. A csárdást ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara játssza el.

0: fák nem nőnek az égig.
1: A lehulló fa levelet sodorja a szél. Ejzeman Mihály és Kalmár Tibor hallgatójával folytatjuk, valamint Szőlősi Emesével, akit majd Győri Márta követ egy andalgóval, Jaj de széles, jaj de hosszú. 1988-ban készült a felvétel. Egy kicsi ház van a domb tetején. Sándor Jolán és Németh Gyula csárdását Bangó Margit énekli, és ifjabb Járóka Sándor zenekara játsza. Majd az Írás jól megmondja címmel meghallgathatjuk Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissét is. Attól a művésznőtől, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját, és Farkas Rozikának Tordai Zoltán és zenekara játszik majd.

kedves kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott csúd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orvona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Orvona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom, itt van a május, és itt van a nyár, rám is a újból a targarék. Mindenütt orgona, illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, szenker a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kis kapa domb tetején, gyere oda, édes ott légyegyén. Érjen az élet, szenker a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar.

a Magyar Zene Rádiójának Húzd Csak Prímását három Dankó klubos felvétellel folytatjuk. Egy budapestivel, egy újszentivánival, majd egy bicskeivel. A bicskei felvétel 2022. november 11-én készült. Berki Péter ézenekara kíséri majd azt a művésznőt, aki 2024-ben a Dankó Rádió életműdíját vehette át. Igen, ő Madarász Katalin. Előtte még Szóka Júlia is darra fakad, Gerencséri utca és Által mennék én a Tiszán Ladikon címmel. A művésznőnek Juhan János zenekara játszik, Budai Beatrixnak pedig már is Bangó János együttese húzza, Ha szívedbe zárnál. Ez a címe Tasnádi László és Sági Ilona hallgatójának.

Önök továbbra is a Dankó Rádió Húscsak Prímásával tartanak, köszönjük. Egy hallgatóval ajándékozzuk meg önöket. Barabás Sándortól és Lakatos Miklós zenekarától hallgathatjuk Hábató János és Szigeti Ferenc szerzeményét. Bodrog partján van egy város. Majd a Balaton tükrén táncot jár a szél címmel, Leszler József és Tüttő János andalgója is elhangzik, Szeredi Krisztinától és a Rajkó zenekartól, utána pedig Gáspár Anni dalol, Minek nekem a szombat estét várni. 2023. szeptemberében Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Németh Csicsó József és zenekara kíséretével.

Csóka, csóka, szürke csóka. Kalina Enikő énekli el a folytatásban Szerdahely János és Zé Horváth Gyula frissét. A 2016-os felvétel előtt még Máté Otilia hangjában is gyönyörködhetünk, aki Sándor Jenő csárdásával érkezik, valamint Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Már is hallgathatjuk a Vadvirágos erdő szélen Rózsabokor című dalt.

nincs már prímás a falumban. Volt-e már szívedben fájdalom, de jó prímás van itt a csárdában, lőre, lőre, cudarlőre, csit csak rózsám és helyripityom, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Ez utóbbi Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeménye. Ferenci György lesz az előadó, valamint ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. A felvétel pedig egy Dankó gálán készült 2024. decemberében a Magyar Zeneházában. Előtte csárdást énekel Kollár Katalin, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál Boka Károly és Heródek Sándorné szerzeményében. Három dalt is meghallgathatunk Bősi Szabó Lászlótól és Szomora Zsolt együttesétől, de mindezekre még egy picit várnunk kell, hiszen egy hallgató jön most. Nicki Géza dalát, Nincs már prímás a falumban, Újvári Marika énekli el.

Sárga a rigó, kerek a cipó. Száz Katitól és Baranyai István zenekarától hallhatjuk Bányai Aladár és Marcali Frigyes csárdását. Mészáros Adél egy andalgóval érkezik. Nyári Lászlói zenekara kíséretével Szántó Ferenc dalát hallgathatjuk. Este van, én pedig várok rád. Most pedig Messze mentél, nagyon messze címmel Ányos Laci dala következik Talabér Erzsébettől.

Kedves hallgatóink, az utolsó felvételünk előtt elbúcsúzom Önöktől, hiszen hamarosan véget ér a mai Hús csak prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték a Dankó Rádióval az elmúlt egy órát is. Ha igen, maradjanak még, és élvezzék a magyar dalokat itt a Magyar Zene Rádiójában. Köszönöm a figyelmet, Morvai Noémit hallották. Most pedig Lenn a falu végén címmel Tordai Zoltán és zenekarája.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszint növelő munkálatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Bóna Szabolcs hozzátette, az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület délelőtti ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az NVVH, egy diktatúrikus üldözésre felállított szervezet. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tarz Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogy képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban holnaptól látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász és az Ökumenikus Segélyszervezet is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsor Műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Három dunántúli eredeti felvétellel indult Táncházban című műsorunk. Az elsőt a Sorok Polányi Pap János énekli. A másodikat Gyenis Istvánné Kocsis Erzsébet, aki Püspök Szent Erzsébeten lakott. A harmadik Ejnye-ejnye zsubripajtás kezdetű közismert somogyi dalt, a Kisbára Páti Tóth Imre dalolja. Utána pedig a Bekecs együttes somogyi lassú csárdásai szólnak Táncházban című műsorunkban.
4: Viszik a mennyasszony, sáre magyar,

Hogyan tetszik a vándorlás? Nékem aztán nem jól tetszik, kedves rózsám, holvol fekszik. Eredők, mezők, sok ligaték, sokat bújtos,

A bandurok el is fogtak, a börtönbántó loncultak, onnan is kiszabadultak.

0: Maradva a Dunántúlon, a Sárköz népzenéjét és szokásait mutatja be Léberendre, kinek a Népzene itthonról című sorozatban 2015-ben hangzott el a most következő műsora.
1: Kedves hallgatóink! Mai műsorunk középpontjában a Dunántúl egyik legismertebb kistája, a Sárköz áll. A ma Tolna megyéhez tartozó, a Sárvíz és a Duna által határolt Sárközt szűkebb értelemben véve mindössze 4 község, Alsónyék, Decs, Őcsény és Sárpid is alkotja. A kutatók egy része azonban Bátát is a sárközi falvak közé sorolja. A honfoglalás kora óta lakott települések a középkorban a dunai hajózásnak köszönhetően magas szintű fejlettséget értek el, a török hódoltság idején azonban a terület elnéptelenedett, és a hajda jól működő vízszabályozás is megszűnt. A 18. századra Sárköz nehezen megközelíthető, elvadult mocsárvilággá vált. Bár a tájegység neve ma is utal a terület hajdan volt ártéri jellegére, a 19. századi mocsárlecsapolásnak köszönhetően a sárközi falvak óriási változáson mehettek keresztül. A korábban elsősorban halászattal foglalkozó községek lakói hirtelen nagy területű, jó minőségű földterületek tulajdonosaival váltak, így a sárközi parasztság gyors gazdasági fejlődésen ment keresztül, és hatalmas vagyonra tett szert. 1896-ban Baksai Sándor a következőket írja a sárközi parasztságról. Tanult, iskolázott, olvasni szerető, hazai történetben, vallási kérdésekben jártas, énekes, dolgos, kényes, táncos, könnyen élő nép, kinek a munkát és a vagyont a hegy és a víz, a rétek és a mezők olcsón és bőven szolgáltatják. Eddig az idézet. A sárköziek gazdagságának köszönhetően alakult ki az erre a tájegységre jellemző páratlanul gazdag népművészet is. A sárközi asszonyok viselete minden magyarországi öltözék közül a legparádésabb, de egyedülálló az itteni tánckultúra és a népzene is. Ez utóbbira már Kodály Zoltán és Bartók Béla is igen korán felfigyelt. A módszeres gyűjtőmunka a 40-es, 50-es években indult meg. Az őcsényi születésű később Sárpilisen tanító Bogár István a még föllelhető zenei kincs összegyűjtésére buzdította a falusi embereket. Az ő közvetítésével, szervezésével folytak a hangzóanyag rögzítések, és ez alapján állította össze a műsorát a Sárpilisi Népi Együttes is. A leghivatottabb sárközi népdalgyűjtő Olsvai Imre 1948-tól járta e vidéket. Első bejátszásunkban ugrost és lassú csárdást hallhatnak a tamburás Szűcs György előadásában. Az első két felvételt Olsvai Imre és Sztanó Pál 1964-ben, a harmadikat Olsvai Imre 1952-ben rögzítette.

0: A sárközi zenével kapcsolatos kutatások többsége a leánykörtáncok ének kíséretével foglalkozik. Ez nem véletlen. A magyar nyelvterületen egyedülálló háromrészes karikázók elnevezésben, motívumkincsben, dallam és szövegváltozatokban is hihetetlen gazdagságot mutatnak errefelé. Az elbeszélések alapján régen csillegőnek is nevezett karikázó első, lassú része falvanként, korosztályonként és vallási felekezetek szerint is eltér. A bátai fölszegies vagy katolikusos lépő, kétnegyedes, az alszegies vagy reformátusos lépő és a sárpilisi fiatalos belépő négynegyedes zenei lüktetésű. A lépők legarchaikusabbjai az 5-8-ados lüktetésű, soronként 11 szótagos változatok. A karikázó középső része zenei szempontból új stílusú négynegyedes csárdás. A harmadik friss része a régies 7 és 8 szótagos dudanótákra járt futó vagy ugró. A következőkben a sárpilisi népi együttest hallják. Az együttes tagjai karikázó dallamokat, lépőt, csárdást, majd futót énekelnek. A felvétel 1974-ben készült.
1: Báta vizázi, ők zuhog a gáton,

0: meg a fene.
1: A Sárpilisi Népi Együttest hallották. A leánykarikázó kivételével az összes itt jellemző tánctípus hangszeres kíséretet igényelt. Nem csak a szűkebb értelemben vett sárközre, hanem a Dél-Duna mente egészére jellemző a tambura bandák jelenléte. Akár az egyes viselet vagy tánctípusok, a tambura elterjedése is egyértelműen balkáni hatás eredménye. A landfélék családjába tartozó kis-ázsiai eredetű hangszer a 19. század második felében vált népszerűvé ezen a területen. A karakteres hangzású tambura Decse és Báta vidékén egyaránt jellemző volt, még Bogyiszlón a vegyes, vonós, pengetős cigánybandák, majd ezek mintájára magyar parasztbandák alakultak. A tambura banda hangszerei a prím tambura, a bass prím tambura, a tambura brácsa vagy kontra és a tambura bőgő. A most hallható 1976-ban készült felvételen a bogyiszlói zenekar játszik egy ugrost, ezt követi a Suttyomba zenekar bogyiszlói feldolgozása, amely hűen idézi meg a hajdal létező sárközi vonós pengetős bandák zenei világát.

A hagyományőrző bogyiszlói bandát és a Suttyomba zenekart hallották. A már korábban említett tambura bandák és a pengetős vonós hangszerekből álló zenekarok hangszerösszeállításától eltérően is muzsikáltak a régi sárközben. A korábbi évszázadokban jellemző volt, hogy a kisebb tánc alkalmakkor bőrduda vagy citera kíséretre mulattak. A dudanóta a hangszer eltűnése után is megmaradt, például énekelve a leánykörtánc gyors, futó vagy ugró részében. A lakodalmak utcai vonulásához sváb rezeseket, fúvósokat fogadtak. A következő percekben a Méta, majd a Gázsa zenekar egy-egy sárközi összeállítását fogják hallani.

0: Méta és a Gázsa zenekar sárközi összeállítását hallották. A mai műsorunkban a sárköz népzenéjével foglalkoztunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A műsort a Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVL megbízásából a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás készítette. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban minden nap 14:30-3 óráig népzene és világzene szól. Programszerkesztő Fehér Anikó. Műsorainkról részletes információkat a mediaclick.hu és a facebook.com/mrnépzene oldalon találhatnak. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Lieber Robert és a hangmérnök Pénzes Géza nevében a műsorvezető Lieber Endre.
1: A Népzene Itthonról sorozatból az elmúlt percekben Lieber Endre előadását hallották. Most a dunántúli sárközből átugrunk a kalocsai sárközbe. Stáncházban című műsorunk hátralévő perceiben egy kis tájtánc és énekes dallamai szólnak. Először a Borvirág zenekar szüreti nótáit hallgassuk meg, majd adásunkat két eredeti felvétel zárja erről a

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Augusztus 27-e csütörtök van. A következő három órában egy színes világzenei forgatagba csöppenünk, amelyben például az első órában szól világzene az Egyesült Államokból, Szenegából, Csehországból, Spanyolországból és Libanonból. Adunk öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. A héten fókuszban Mali, sok-sok érdekességgel Nyugat-Afrikáról, az ott élők hétköznapjairól, meg kiváló ottani világzenékkel. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A programot kezdjük Brazíliában egy portugál nyelvű felvétellel. A dal előadója a Fulmilayo Afrobeat Orchestra, a címe pedig Foz, ami annyit tesz, száj.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Szeretjük a hazaiakat, ezért kiemelten figyelünk rájuk. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Times New Roman talanyítja a sort, aztán a Makámtól következik a Borostyán ének, melyben okos viola hangját halljuk. Utána következik a Zűrös Banda, Én Istenem Adj Egyet című daluk szól, Básics Branka énekel a dalban. Negyediként Lakatos Mónikát halljuk, tőle Nagyecsedi Hallgató és Pergető szól, a felvétel a Dankó Rádió 10. születésnapi gála műsorán készült 2022-ben, a legvégén pedig a Cimbali Band zenekar felvétele szól, a Tambaland. Kellemes rádiózást mindenkinek! Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Times New Roman nyitja a sort, íme tőlük a Bánáti Angyal.

itt a Dankó Rádió. A népek dalait hallják, világzenei válogatásunkat. Fókuszban a héten Mali, ez a nyugat-afrikai ország, amely elsősorban muzulmán ország. Rengeteg érdekességet mesélünk róla a héten, és persze jön mindjárt egy világzen onnan. Szóval elsősorban muzulmán ország, de a karácsony hivatalos ünnep Maliban is. A legtöbb karácsonyi ünnepség a keresztény templomokban zajlik, ahol az emberek Jézus születésére emlékeznek. Nem csak nappal, de éjszaka is tartanak Isten tiszteletet. Valamint gyerekek és nők is fellépnek az ünnepségeken, énekelnek, bibliai idézeteket olvasnak fel. Karácsonykor a keresztények nyilvános nyilatkozatot tesznek arról, hogy Jézus követik, amely gyakran egyfajta vízbemerítéssel történik. Vannak, akik több mint 30 órát töltenek a templomban a karácsonyi időszakban. Maliban történik mindez karácsonykor. A következő percekben onnan szól világzene nálunk. Fatoumata Diawara 2018-as korongjáról szól egy dal, ez a Negwe Negwe, vagyis a Let's Have Fun.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap este ismét lesz nálunk koncert, ezúttal 23 órától Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán énekesnő és zeneszerző Ganna Griniva már Berlinben élt, de korábban visszatért szülőföldjére, ahol különleges gyűjtő munkát végzett. Bejárta Ukrajna több régióját, felkeresett rengeteg idős embert, hogy rögzítse a még élő népdalokat, történeteket. Az így gyűjtött anyagból született dalai egyszerre őrzik a múlt hangját, és szólalnak meg kortárs, kísérleti, némileg jazz környezetben. A dalokban ott lüktet a háború árnyéka, a szülőföld elvesztésének fájdalma, de ugyanúgy a szeretet, a tavasz ébredése és az ukrán.

Ganna az 1989-ben született művész már gyermekkorában Németországba emigrált szüleivel. Zenei pályája kezdetén filozófiát tanult Lipcsében, majd a weimari Franz Liszt Zeneakadémián sajátította el az improvizált éneklés mesterségét. Azóta számos formációban dolgozott, van egy saját kvintettje is, amelyben német, osztrák és svéd tagok is szerepelnek, de gyakran lép fel szólóban is, ahogy ezen a koncerten is tette. Éneke egyszerre hagyományőrző és avantgárd, hangját élőben rétegzi loop pedál segítségével, miközben hol jazz, hol elektronikát, hol egészen archaikus hangzásokat idéz meg.

0: Rövidesen 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, Benini világzenével.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Ugye milyen színes a kínálat, ezt még fokozzuk, hiszen ma este szól még zene például Csehországból, Finnországból, adunk 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből, most pedig irány Benin, Angeli Kidjo muzsikáját hallgatjuk. 2018-as a felvétel, az volt az az év, amikor megkapta a legnevesebb brit világzenei szaklap kitüntetését, világúttörő kategóriában. Angeli Kidjo következik, Once in a Lifetime.

Kiváló világzenék a Dankó Rádióban a Föld szinte minden pontjáról, de most ugrunk haza, hiszen következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A sort a Pannonia All Stars Ska Orchestra nyitja Nádasdy Fannival, aztán a Los Gringos-tól bolíviai tradicionális dallamok feldolgozását halljuk Imiya címmel. Majd a Söndörgő következik, egy kiváló kollaborációban Chris Potter közreműködésével készült el az a dal, ami mindjárt megszólalt, őket pedig Stenkes kapitány követi, Krámli Kingával közös felvétele szól, az Elmegyek. Az ötös fogat végén pedig a kiváló FMR zenekar dalát hallgatjuk, Csupán addig élek. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A sort nyitja a Pannonia All Stars Ska Orchestra Nádasdy Fannival, íme a napkeleti hórát.

ország dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják, világzenei válogatásunkat. Fókuszban a héten Mali, a nyugat-afrikai ország, amelyben Bamako mellett egy másik legendás várost is találunk, ez pedig Timbuktu. A szaharai kereskedelmi útvonalak metszetében fekvő város, a kontinens talán legkiemelkedőbb oktatási központja volt a középkorban. 25 ezer diák tanult itt 180 különböző iskolában és egyetemen. Ma a várost szépen lassan megeszik a homok, az utcák sokszor a Szaharában végződnek, a házak legtöbbször még mindig agyagból készülnek. Timbuktu három mecsete, a Djingareiber, a Sankore és a Sidi Yahia, a világörökség része. Ezek a részben kőből, részben fából, de leginkább földből készült épületek teljesen úgy néznek ki, mintha a csillagok háborúja valamelyik bolygójáról dobták volna ide őket. Maliban találja meg őket, aki szeretné megnézni. A Dankó Rádióban következzen helyi világzene, de hát Nyugat-Afrikából, Maliból a Tinariven zenekar játszik. 2017-es muzsikájuk a Hayati.

világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai Szól a Dankó Rádióban. Koszovói világzene következik, Beszárt Zuja énekel már is. Ő olyan zenét játszik, amely kölcsönösen függ a Nyugat-Balkántól és más nemzetektől. Úgy véli, hogy a zene, a nemzetek közötti kommunikáció és csere nagyon természetes formája, és a legbékésebb hangszer a köztük lévő hidak létrehozására. A különböző ritmusok, hangszerek kombinálása és az új harmóniákkal való kísérletezés új műfaji ágakat biztosít, és hozzáadott értéket ad a piacon jelenlévő zenei stílusokhoz. A következő dallammal kicsit közelebb kerülhetünk a koszovói operához is, hiszen annak egyik fontos és alapvető alkotásai közé tartozik Rauf Domi professzor munkája. Ő írta ugyanis az első koszovói operát. A mindjárt felcsendülő Kérlek bocsáss meg nekem című dal az Árbrese esküvő című mű része. Az Árbres történelmi régió Albánia közepén, a dal az ebben a régióban élt kisebbség vándorlásának történetét meséli el. A csoport tagjai élnek még Dél-Olaszország és Görögországban is. A zenész azt mondja, nemzet stratégiai irányultságukkal összefüggésben úgy tűnik, hogy egy nagy tenger választja el őket a nyugattól, bár úgy gondolják, hogy nyugat felé néznek, úgy tűnik, elvileg nem értik jól a nyugati lét fogalmát. A küzdelmük pedig az, hogy megértsék ezt a fogalmat, és elfogadják, mint a jóléthez vezető utat. A koszovói Beszárt Zuja énekel most, 2022-es felvétele szól albán nyelven, Kérlek, bocsáss meg nekem!

ez is a Dankó Rádió.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal mexikói világzenével.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Nagyon sok különleges muzsika, nagyon sokféle muzsika. Erre bizonyíték a következő negyed óra is, hiszen szól világzene Mexikóból, Izraelből, utána pedig Észtországból, Mari Calcuntól. Azt követően adunk majd öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. És a héten fókuszban Mali, rengeteg érdekesség a nyugat-afrikai ország hétköznapjairól, meg kiváló ottani világzenék. Kellemes rádiózást a mai nap utolsó órájára. A Népek Dalaiban következzen most világzene Mexikóból, ez egy öt évvel ezelőtti muzsika. Natalia Lafourcade énekel. A dal a

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon sok magyar világzenével egész héten. Öt magyar következik most is az elmúlt öt év terméséből. A sort Laposa Jócsi kezdi zenekarával, aztán egy Cserepes Károly remixet hallgatunk. Harmadikként Erdál Sálikólú és a Magyar Rapszori projekt közös felvétele szól, a Régtől fogva úton vagyok. Majd a Vujicsi zenekar és a Misina formáció közös koncert felvételét hallgatjuk a Magyar Zeneházából, Krizánján a Dráva mentéről. A végén pedig a Helka Banda muzsikál nálunk, Hegyek, Völgyek című dalukat hallgatjuk. Következzen tehát öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. A sor kezdi Laposa Julcsi és zenekara, Tudod-e édesem?

Itt a Dankó Rádió a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. A héten főszereplő nálunk Mali, ez a nyugat-afrikai ország, ahol az utca a színpad, amelyen minden járókelő szereplő is egyben. Az állandóan változásban lévő élet színdarabja van műsorom. A családok kiterjedtek, nem csak 3-4 emberből, hanem akár 30-40 főből is állhatnak. Állandó a jövésmenés, és az utca történéseiről persze senki nem akar lemaradni. Ez egy hatalmas szappanopera. Az asszonyok az utcán főznek, festik a kelmét, az autentikus afrikai szövetet, amelyből hagyományos viseletük készül. A legtöbb asszony a fején hordja az eladásra szánt portékáját, miközben folyamatosan járja az utcákat. Az egész utca egy nagy színes forgatag. Régebben a zenei élet is sokkal élénkebb volt, főleg Timbuktuban, ahová érdemes volt a feltörekvő zenészeknek is elmenni. Minden évben ugyanis több tucat utazó kereste fel a várost a sivatagi fesztivál miatt, ahol a Szahara közepén hallgathattak és játszhattak világzenét. A fesztivál sajnos már megszűnt, de a Mali világzenei élet azért nem. Onnan következik most egy 2017-es dal, az előadók Djénéba Efusku, a dal pedig a Regrets.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap is lesz nálunk koncert, 23 órától Gannák koncertjét hallhatják. Az ukrán származású Berlinben élő énekesnő és zeneszerző Ganna Grinyeva különleges művészi világában az ukrán népzene találkozik a jazzzel, valamint az improvizatív és kísérleti zenével. Ganna már gyermekkorában Németországba költözött, ahol később már fiatal felnőttként filozófiát tanult Lipcsében, majd improvizatív éneklést Weimarban. Repertoárját saját terepmunkájából meríti, ukrán falvakban gyűjtött dalokat, történeteket és motívumokat dolgoz fel, amelyeket nagymamák és nagypapák meséltek el neki a Kárpátokban, Kijev és Poltava környékén.

Ganna művészetében ezek a sokszor csak egyetlen dallamból álló régi énekek új életre kelnek. Különleges hangkezelésének, effektezett lopjainak és érzékeny zenei világának köszönhetően. A koncerten elhangzó dalok egyfajta zenei naplóként vezetnek végig Ukrajna tájain és történetein, intimek, mégis univerzálisak. A kritikusok nem fukarkodnak a dicsérettel. Azt írták egy helyen, az egyik legmeggyőzőbb énekes és zenész az európai jazz és világ.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai, világzenei válogatásunkat hallották. Örülök, hogy bennünket választottak. A himnoszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor, én pedig holnap este várom majd önöket 9 órakor, ugyanint a Dankó Rádióban. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Sztányolcki Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor volt. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csak mászem, semmi se volt virág. Amikor a csókja ütték a számom, egyik után a másikat kívánom. Páros élet szerelem, nincs csak mászem, semmi se

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímását ma egy olyan dallal kezdjük, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt. Ez a Messze van a kicsi falum. Nem sokára a Dankó Rádió cigányzenei díjasa, ifjabb Sárközi Lajos prímás és zenekara muzsikál Tolnai Andrásnak, aki 2024-ben magyar nóta díjat vehetett át. Ezt követően egy 2021-es felvételről meghallgathatjuk Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgóját Rózsafa bólogat a kert közepén címmel. Lendvai Csócsi József és zenekara majd Bangó Marikának játszik. És természetesen Önöknek tartsanak velünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. 1963-as felvétel következik, Dankó Pista és Pap Zoltán csárdását Domahidi László énekli el, a művész úrnak pedig Ifjabb Magyar Imre zenekara játszik. Majd Bangó Jánosék muzsikálnak, Éliás Tibor pedig Szirmai László frissével örvendeztet meg minket, a Szép Asszony beszedelem.

az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok minden megér. Azt hazudja éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsavint, ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony.

0: Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszony, sok mindent megér.
1: A folytatásban három Dankóklubos felvételt játszunk itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsok Prímásában. Egy gyulait, egészen pontosan két gyulait, és egy budapestit. A budapesti a Thália Színházban rögzült, Tordai Borbély Pál és Herodek Sándorné frisse lesz ez a Hajnalom csillagom, Pándi Piroskától és ifja Berki Béla zenekarától. Kondor Ernő andalgóját, a Kertes Ház címűt, az a művésznő énekli, aki 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. Ő Hatvani Kis Gyöngyi, akinek hamarosan Jónás Géza zenekara játszik. És ugyancsak ez az együttes muzsikál, szintén a gyulai felvételről, de már Tarnai Kis László énekel Gyöngyvirágos kiskertedben, Bányai Aladár és Magyar Ádienő hallgatója, már is szól.

cicatek, hazabeteg, a Rátóti falu végi csárdából. Öt-hat cigány muzsikál a sarkamban, cikkbe járok a kontrás meg a

Cserkuti Sándor Kukorica tök című csárdását énekelte Bányai Márton, akinek Nyári László együttese játszott. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, és ez benne még mindig egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás, Hiába süt a világra. Ezzel a hallgatóval folytatjuk, valamint egy olyan felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024. szeptemberében. Gáti Pál, Kókai István hallgatóját énekli Lendvai Ferenc zenekarával, majd Varga Imrétől és Sárközi Gyula együttesétől, archív felvételről Babos Károly dala szól. Gyöngyvirágos dala van a bakának.

Hallod-e nótás, füttyös, szép madár? Huber Gyula és Heródek Sándorné kedvelt frisse, nem sokára Boros Jolán csodálatos hangján hallható, valamint Olá Kálmán ézzenekara tolmácsolásában, de előtte még jöjjön Bokor János, aki 2023-ban a Dankó Rádió életműdíját vehette át. A hamarosan hallható felvételen Tordai Zoltán ézzenekara társaságában énekel a művész úr, csak azért iszom én.

gondolni sem akarok egy kislányra. Elherbasztott engem ez a forró nyár, nem leszek én józan ember többé már. Csak azért mulatok, gondolni sem akarok egy kislányra.

csodát, huncut a májad, zuzzát, csalfa vagy, várom is akkor, így hát majd, ha vagy, így veled édes.

0: ma még eltemetett, nem kell a hurra maga, reggeli napra szépen helyére oda ment.
1: Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. Szerettem egyet, ez Leszler József és Segesdi László szerzeménye, hamarosan Lente Lajostól hallható. Előtte Hendi János abasári csárdását Takács Béla énekli el nekünk, ifjabb Sánta Ferenc ézzenekara társaságában. Diószegi Sándor és Tüttő János Szívemben muzsikál egy szép nóta című andalgóját Pere Jánostól hallgathatjuk meg, valamint attól a Prémástól és zenekarától, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját, igen, ő Szalai Antal. De most még a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara játszik, ők pedig Farkas Zsoltnak muzsikálnak idősebb Kalmár Tibor hallgatójában, ha egy őszi estén újra felkeresnél.

0: És akkor szól majd a legszebb nóta, a lakszínhely az a kis kési.
1: Arad felől fúj a szél. Ezzel a dallal folytatjuk Huszka Jenő és Szilágyi László szerzeményével. Jenei Gábornak Balázs Tamás együttese muzsikál. A felvétel csak úgy, mint az ezt követő felvétel is. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. A Kék Balaton című dalt majd Csík Józseftől és Varga Jenő együttesétől hallhatjuk. Aztán pedig Dócs Péter énekel, akinek a Lelke beteg címmel Miskolci Balogh Zoltán és zenekara társaságában.

Murgács Kálmán és Tarcsai Vilmos csárdását hallhattuk, akinek a lelke beteg. Az iménti felvételünk jubileumi 50. stúdió koncertünkön készült 2025. november 6-án a Sára Sándor vetítőteremben. Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el, nem sokára véget ér a mai húscsök prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében mai megtisztelő figyelmüket is. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádió mellett, és találkozzunk majd legközelebb is egy újabb húscsök prímásban. Most búcsúzom tehát Kis Angyal Ernő szerzeményével, Jaj, de szép kék szeme van magának. A versendi Kovács József tambura zenekar muzsikál. Viszont hallásra, Morvai Noémi.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! 3 dunántúli eredeti felvétellel indult Táncházban című műsorunk. Az elsőt a Sorokpolányi Pap János énekli. A másodikat Gyenis Istvánné Kocsis Erzsébet, aki Püspökszent Erzsébeten lakott. A harmadik Ejnye-Ejnye Zsubripajtás kezdetű közismert somogyi dalt, a Kisbárapáti Tóth Imre dalolja. Utána pedig a Bekecs együttes somogyi lassú csárdásai szólnak Táncházban című műsorunkban.